0: Kettő óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján. Nálunk újra hallhatja a régi kedvencei.
1: Az egykori legnagyobb ex-jú slágereket.
2: SMR.

0: az interneten is.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Az egész családé.
3: Upon the face of the water.

0: A retróslágerek itt szólnak.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A retróslágerek.

0: Exjuslágerek.
1: Exjuslágerek.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exjuslágerek. A 107,1 MHz-en.

0: Mi nem felejtettük el
1: a 70-es évek kedvenceit.
0: Mert a retro örök.
2: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1-en.
4: Ahol a régi melódiák szólnak.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as évek.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: 70-es,
1: a 70-es,
2: és 80-as évek diszkós slágerei.
0: Retro diszkós slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 6 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: És most vissza a 80-as évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó kis Radanovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adunk. 024 544 431, illetve 064 161 06 25. Háziasszonyok, figyelem, megkezdjük a paradicsomlé árusítását augusztusban a Szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándusit utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon. 063 822 67 39. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként fél héttől és fél tizenegytől, valamint délután

0: Után 14:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-tól, valamint délután 14:30-tól.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Kapcsoljon a 107,1 MHz-re, tekerje fel a hangerőt.
4: És...
3: SMR.

0: A legendák nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
2: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit.
1: Változatosság a retro jegyében.
2: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: 7 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Cimgáz klímáit. Önökkel, önökért. Cimgáz.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: a retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: a 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
3: 107,1.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a hét napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak.
8: Közösség,
9: művelődés,
8: oktatás,
9: gazdaság,
8: tudomány,
9: sport.
8: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.

0: Itt az ökör az ökörrel.
1: Önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
2: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: Búcsúzhat a nyár, osonhat az ősz, tombolhat a tél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Télen-nyáron a legnagyobb magyar slágerek szólnak.
2: A legnagyobb magyar slágerek szólnak.
1: A 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
5: Reklámot hallottak.
6: Társadalmi célú felhívás.
7: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton Szabadkán és Palicson.
8: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
7: Az ünnepi szentmisét dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Terész Székesegyházban 17 órától.
8: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodó vására sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
7: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
8: 21 órától népünnepély.
7: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
5: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: 8 óra van.
9: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.
10: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
11: Köszöntöm a hallgatókat, Búzár Zsuzsanna vagyok, hírek következnek. Visszatért a doroszlói Szentkútra felújított Szűz Mária szobor. A magyarok nagyasszonyát ábrázoló 1861-ben felállított Mária szobrot február derekán szállították el a Szentkútról, amivel megkezdődött fennállásának első átfogó és teljes körű restaurálása. A felújítási munkálatokat Biacsi Karolina okleveles kőrestaurátor és csapata végezte. A Mária szobrot a tervek szerint szeptember 8-án Kisboldogasszony ünnepén szentelik fel. Több helyszínen is folytatódik a szabadtéri tüzek oltása Szerbiában. A Deliblati homokpusztán továbbra is a gócpontokon dolgoznak, míg Bojnik környékén mintegy 300 hektár erdő és alacsony növényzet éget le, de a tüzeket sikerült ellenőrzés alá vonni. Breznicában szintén lokalizálták a lángokat, a lakóházak nem kerültek veszélybe. A Stolovi-hegységben még tart az oltás, amelyben a szerb hadsereg Mi-17-es helikoptere is részt vesz. Megkezdődött két egyenként 80 méteres bárka rögzítésének előkészítése Paksnál, amelyeket szükség esetén a Dunába süllyesztenének, közölte Magyar Péter Magyarország miniszterelnöke. Ezzel akár 20 cm-rel is megemelhetik a vízszintet, biztosítva a paksi erőmű hűtését. Ezzel párhuzamosan egy végleges fenékküszöb építése is megkezdődik, amelyhez több mint 140 ezer tonna követ használnának fel. 22 család járult hozzá idén Szerbiában ahhoz, hogy elhunyt hozzátartozójuk szerveit átültessék. Döntésüknek köszönhetően 89 ember életét sikerült megmenteni vagy meghosszabbítani. A Donorok Világnapja alkalmából közzétett adatok szerint az éveleje óta 32 szaruhártya átültetést végeztek az országban, emellett 41 vesét, 5 májat és 10 szívet ültettek át. Idén először tüdő átültetést is végeztek Szerbiában. A tartós kánikula és a csapadék hiány az állattenyésztőket is egyre nehezebb helyzetbe hozza. A juhtenyésztőknek a kiégett legelők, a vízhiány és a rendkívüli hőség is komoly gondot okoz. Az állatokat ezért inkább kora reggel terelik ki, napközben pedig árnyékos helyet és megfelelő mennyiségű ivóvizet próbálnak biztosítani számukra. És ami az időjárást illeti, ma is napos, meleg időben lesz részünk, a következő napokban sem csökken jelentősen a hőmérséklet. Augusztus 20-áig túlnyomóan napos időre van kilátás, 30 és 34 fok közötti csúcsértékek várhatók.
12: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
0: A régió és a világ legfrissebb információi.
13: Itt az SMR-ben.

0: Minden, ami érinti önöket.
1: Egy helyen.
2: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
1: Ráadásként régiós lágerek.
0: Mozaik a 107,1 MHz-en.
3: Mozaikos szép napot kívánok a hallgatóknak augusztus 14-én pénteken. Marcell Atanáz és Atanázia névnapján a barlangászok világnapja van. Ma is kellemes reggelre, frissítő reggelre ébredtünk, és folytatódik a napos száraz idő. A hőmérséklet csúcsértékben 30 fok felett alakul egy picivel, és az elkövetkező időszakban is hasonló időjárásra számíthatunk, 35, sőt 38 fokig is emelkedhet majd a hőmérséklet. Csapadék nem valószínű, továbbra sem, és front sincs felettünk, de a kora reggeli hűvös idő miatt átmenetileg felerősödnek a kopásos jellegű ízületi panaszok. Természetesen erről is szólok majd részletesebben, de most nézzük, hogy mi mindennel várom önöket. A megszokott tartalmak mellett szó lesz a konduktor alapképzésről, amelyre lehet jelentkezni Szabadkán. Azután klímaváltozással is foglalkozunk. A vízhiány és a nagy meleg befolyásolja a gyümölcsök nem csak méretét, hanem cukortartalmát is, milyen pálinka készülhet az idei termésből, és Szent István napra készül magyar kanizsa. Röviden ennyit a programokról. Jó vételt és kellemes rádiózást kíván Dédit Szuzanna fő és felelős szerkesztő, Sóti Tamás adásvezető, technikus és a szerkesztő műsorvezető Búzár Zsuzsanna.
4: Sok kérdést már megoldottunk, nem volt soha ilyen jó dolgunk, mégis az ember néha érzi, bosszantó, ha sehol egy kékli.

0: szól ránk a házmester.
1: Tájékoztatunk
2: és szórakoztatunk.
1: Szól a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Benne pedig az áramszolgáltató híreivel érkezem. Több településen is számíthatnak áramszünetre, így Cserepesen a Bács-Kossuth-Falvi úton, valamint a Czer utca egy részén 13 és 14 óra között nem lesz áram. Kelebien a Bázák utcában a Batájnica, Bécs, Grocka és Edvard Kárdej út környékén 8-tól 8.30-ig, tehát most még egy pár percet kell kibírni. Szabadkán a Focsa utca, a Krusedol, Sziváci út, Frányóklúz és a Kollásin utcában 8.45-től 9.30-ig nem lesz áram. Szintén Szabadkán a Starina Novákban 9-től 10 óráig. A Bielovár, a Focsa, a Sziváci, a Raska és a Baranya utcában 9.45-től 10.30-ig számíthatnak áramszünetre. A Frányóklúz, a Zombori út, a Nyugati ugarok és környéke 10.45-től 12.15-ig marad áram nélkül, Felső-Tavank úton pedig a teljes településen 11 és 12 óra között nem lesz áram.

0: Reklám következik.
1: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
2: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
3: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak. Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
4: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
5: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
0: Ez a Szabadkai Magyar Rádió,
2: ahol a nosztalgia a divat.
0: A 107,1 MHz-en.
2: SMR.

Az előrejelzések szerint az Országos Hidrometeorológiai Intézet adatai szerint 30 fok körüli értékeket fogunk ma mérni, jelen pillanatban 20 fokot mutat a hőmérő higanyszála. Időjárási front nincs felettünk, de a reggeli hűvösebb idő átmenetileg felerősíti a kopásos jellegű ízületi panaszokat. A gyors délelőtti melegedés hatására vérnyomás problémák, keringési panaszok, migrén és szédülés is jelentkezhet, valamint felerősödnek a gyulladásos jellegű panaszok is. A meleg időben fáradékonyabbak, tompábbak, dekoncentráltabbak lehetünk. A szeles tájakon élők körében tovább fokozódnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. Ne tartózkodjanak huzamosabb ideig a tűző napon.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Augusztus 14-ére vonatkozóan következnek az árfolyamok. 1 euró 117 dinár 34 para, 100 forint középárfolyamon ma 32 dinár 28 para, 1 svájci frank 124 dinár 95 para, 1 angol font 137 dinár 22 para, és 1 amerikai dollár 101 dinár 65 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.

0: reklám következik.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
4: Szent István nap és új kenyér ünnep Magyar Kanizsán. Augusztus 16-án ismét megtelik élettel a város főtere. Koncertek, gyerekprogramok, kézműves vásár, kiállítás, vidámpark és gazdag gasztronómiai kínálat vár mindenkit. Fellép a Panna Bál zenekar és Király Linda. Az ünnepi kenyérszegés este 7:30-kor kezdődik, amelyet Dániel Fi fantasztikus koncertje követ. A rendezvényt idén is tűzi játék zárja. Ünnepeljük együtt államalapító Szent István királyunkat és az új kenyeret augusztus 16-án Magyar Kanizsán.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
5: Ajánlót hallottak.

0: Szabadkai Magyar Rádió. Mindig önnek szól. Önnek szól.
1: Bizony, mindig önnek szól, és a magyar szólapszemléje is önöknek szól. Visszatért Doroszlóra a szűzanya, 6 hónapos restaurálás után újra a helyén áll a 165 éves kegyszobor. Már a címlapon olvashatunk erről. Átalakítják a mezőgazdasági támogatási rendszert. Gőzerővel zajlik a munka, megkezdték a fenékküszöb építését a paksi atomerőműnél. Sorsdöntő napok, esőért kiáltanak a szerbiai szőlőparcellák is. És Szerbiában a minimál bér a mély szegénységre elég, a legkisebb jövedelem a munkások létszükségleteinek felét sem biztosítja. Vízzel támogatják a delibláti homokpusztán küzdő tűzoltókat, Szajáni, Homokrévi és Bánát nagyfalui önkéntes tűzoltók is segítenek a lángok megfékezésében. A civil közösségek szolgálatában pályázati tájékoztatással és kapcsolatépítéssel segíti a vajdasági szervezeteket az Innova Civil Háló. És élménydús, tudásgyarapítás. Mintegy 120 pedagógus mondta el a hajnali részegség című verset a továbbképzés záró rendezvényén. Mozgás, kreativitás és közösségépítés a fiatalok világnapján. Digitális világ Magyar Kanizsán is, a kisdiákokat a helyes internet használatra is oktatják, és közös alkotás az adai templomi orgonáért. Azután Lego robotok és páratlan hangulat. 12. alkalommal tart nyári tábort a Coder Club, szeptemberben ismét programozók éjszakája lesz. És van még sport is, valamint Magyarország betiltja a vadállatok cirkuszi használatát, mégpedig a magyar kormány 2027. január 1-től tiltja ezt meg. És még akkor így a végén a panoráma oldalról is kiemelek egy mondatot. Kávézó pultja mögött rejtőzik egy több mint 1000 éves templom zárában, hogy miről van szó, a panoráma oldalon olvasható. És akkor íme a kedvencem, a melléklet, gyógykalauz. Napraforgó, a tetőtől talpig gyógynövény. Amikor a szervezet már nem képes megbirkózni a hőséggel. Fényvédelem kívül belül. Akaratlan szemhéjrángás. Na ez mitől van? Hőség és a gyógyszerek, mire ügyeljünk a nyári hónapokban. Szerves és szervetlen sók az étrend kiegészítőkben, gyógyszerekben. Hűsítő levesek forró napokra, kovászos uborka leves. Akkor borscs másképpen. Uborkás avokádóleves, szilvakrémleves, földjeperés, görögdinnyeleves. És akkor maradunk az ételeknél, a teljes kiörölésű pékáru egészségesebb, néhány étel, amit receptre kellene felírni, és még sok egyéb olvasható a gyógykalauzban. Tegyenek egy kis rekreációs sétát, és vásárolják meg kedvenc napilapjukat.

Tisztelt hallgatóink, a Szabadkai Magyar Rádióban gyászjelentések következnek. A Szabadkai Funéró temetkezési magánvállalat tájékoztatója pénteken, augusztus 14-én. 53 esztendős korában meghalt Bergel Sándor, Szabadka, Zorka utcai lakos. Temetésem a 9 órakor lesz a Bajai úti temető városi részében. 74 éves korában elhunyt Mira Vert Ludas, Zentai úti lakos. Temetésem a 11 órakor lesz a Bajai úti temető halottas házából. A Funéró temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották, cím Szabadka, Karagyorgya út 2, telefonszám 55 44 33.

0: Reklám következik.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget. Hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
0: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. Miosz.rs.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Reklámot hallottak.
0: 9 óra van.
4: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, válassza a szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.
5: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Búzás Zsuzsanna vagyok, hírek következnek. Visszatért a doroszlói Szentkútra a felújított Szűz Mária szobor. A magyarok nagyasszonyát ábrázoló 1861-ben felállított Mária szobrot február derekán szállították el a Szentkútról, amivel megkezdődött fennállásának első átfogó és teljes körű restaurálása. A felújítási munkálatokat Biacsi Karolina okleveles kőrestaurátor és csapata végezte. Több helyszínen is folytatódik a szabadtéri tüzekoltás a Szerbiában. A deliblati homokpusztán továbbra is a gócpontokon dolgoznak, míg Bojnik környékén mintegy 300 hektár erdő és alacsony növényzet égett le, de a tüzet sikerült ellenőrzés alá vonni. Megkezdődött két egyenként 80 méteres bárka rögzítésének előkészítése Paksnál, amelyeket szükség esetén a Dunába süllyesztenének, közölte Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke. Ezzel akár 20 cm-rel is megemelhetik a vízszintet, biztosítva a paksi atomerőmű hűtését. 22 család járult hozzá idén Szerbiában ahhoz, hogy elhunyt hozzátartozójuk szerveit átültessék. Döntésüknek köszönhetően 89 ember életét sikerült megmenteni vagy meghosszabbítani. Ami pedig az időjárást illeti, ma is napos meleg időben lesz részünk. A következő napokban sem csökken jelentősen a hőmérséklet.
7: Egy óra múlva is
8: csak a legfrissebbek.
7: Friss hírek minden órában.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
9: Társadalmi célú felhívás.
10: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Reklám következik.
11: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
8: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15. Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
3: Reklámot hallottak.
12: Jöjj, kedvesem, gyere, mondd el, mit érzel. Titkolni kár, hisz látom én. Jöjj, kedvesem, gyere, mondd el, mit érzel. Az élet nem lányregény.

0: Lesznek még szép napjaink.
1: Régi zenék, új információk.
2: Fedezze fel a kettőt együtt.
1: A 107,1-en.
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
3: Határinformációval indítjuk ezt az órát. Ásotthalom, Királyhalomnál Magyarország irányába több mint fél órás a várakozás. Röszke egy horgos egy autópályánál belépő oldalon kell fél órát várakozni személyi gépkocsival, és horgos kettőnél Magyarország irányába több mint egy órás a várakozási idő. Kitartást kívánunk mindenkinek. Ebben az órában egy konduktor alapképzésről lesz szó, illetve a klímaváltozásról. Tartsanak velünk!

0: Műsorunk folytatásában egy képzésről beszélgetünk, mégpedig konduktor alapképzést szerveznek Szabadkán, és a részleteket Kosányi Tamástól, képzési referenstől kérdezem. Köszönöm, hogy bejöttél a stúdióba.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Hát először is nézzük, hogy ki a konduktor, mit tudhatunk róluk.
1: Konduktor az egy segítő hivatás, segítő szakma. Hogyha távolról figyeljük a konduktor munkáját, akkor gyógytornászhoz hasonlíthatjuk, vagy azt vélhetjük felfedezni a magában a munkafolyamatban, de úgy gondolom, hogy ennél komplexebb. A konduktor hivatása az, hogy a központi idegrendszeri sérüléssel élő, akár a kisgyermekkortól egészen az időskorig, tehát az ebbe a tartományba tartozó személyeknek segítsen. Segítsen az állapotuk javulásában, az állapotuk romlásának a lassításában, vagy a megállításában. Központi idegrendszeri sérüléssel élő személyeknek a tünete, vagy az ebből következő esetek sokfélék lehetnek. Ide tartozik az a kicsi baba, a kis baba, aki oxigénhiánnyal született, mert mondjuk a nyakára köldökzsinór volt tekeredve. Ide tartoznak azok a gyermekek, akik agyvérzéssel születtek, azok a felnőttek, akik valamilyen baleset következtében központi idegrendszeri sérülést szenvedtek, de főként idősebb korban, vagy felnőtt korban azok a betegségek, most nevezzük így, mint a Parkinson-kór, szklerózis multiplex, hemiplégia, mondjuk agyvérzés utáni állapot, amikor az egyik fele a szervezetnek lebénul, vagy nem úgy működik. Tehát ezek összefoglaló néven, ezek a központi idegrendszeri sérülések, és ezt az állapotot igyekszik javítani a konduktor. Elsősorban pedagógiai módszere, tehát két részből áll, egyrészt a fizikumot is tornáztatja, most, hogy így fogalmazok, habár nem ez a helyes kifejezés, másrészt pedig pedagógiailag fejleszti az elmét, azt az állapotot, amiben van az aktuális személy, és ennek a kettő elegyével, tehát a lélekre is, meg a testre is gondol, a pszichikumra és a fizikumra is, és ezt a kettőt pedagógiai módszerrel, ez a konduktív pedagógia, amit Pető András fedezett fel, talált ki, fejlesztett ki, ezt használva végzik a munkájukat, ezt a módszert használva, és ezt lehet megtanulni a konduktor alapképzés folyamán.
0: Pető módszer, erről mit tudhatunk?
1: A Pető módszer ez a konduktív pedagógia, és a lényege az, hogy ez elsősorban pedagógia. Egy olyan pedagógia, amely, mint említettem, fejleszti a pszichikumot és a fizikumot is, tehát például felkészíti az embereket, a gyermekeket, a felnőtteket az állapotuk előtti, vagy kisgyermekek esetében pedig a helyes állapotra, tehát a helyes életvitelre. Most lehet, hogy furcsa hangzik, de mondok egy példát. Olyan mozdulatokat végezhet mondjuk az oxigénhiányos kisgyermekkel, 5-6 éves kisgyermekkel, aki mondjuk nem tudja mozgatni olyan mértékben a végtagjait, hogy a szájához tudja venni a poharat, vagy az ételt, vagy a kanalat. Tehát pedagógiailag a mozdulatokkal és pedagógiai rávezetéssel megtanítják a gyermeket a szájukhoz tenni mondjuk egy pohár vizet, hogy megtanuljon inni. Vagy pedig azt a személy, aki tolószékben van, idősebb, megtanítják a mindennapi élet vitelre, hogy el tudja végezni, hogy elláthassa önmagát. És ez az egyik része ennek a képzésnek is, meg a feladatnak is, a fejlesztés feladatnak is pedagógiai, a másik része pedig orvosbiológiai, fizikai.
0: Milyen feltételeknek kell, hogy megfeleljen az, aki jelentkezik erre a képzésre, tehát milyen alapokkal kell, hogy rendelkezzen?
1: A képzés az 4 éves alapképzés, és nagyon fontos azt megjegyezni, hogy ez nappali jellegű képzés, ami azt jelenti, hogy hétfőtől péntekig órák vannak, vagy gyakorlat. Ebből kifolyólag olyan személyek tudják, és ezt őszintén ki kell mondani, olyan személyek tudják elvégezni az intenzív képzést, mert ezért ez egy intenzív, nagy ráfordítást igénylő képzés, akik nem dolgoznak. Ebből kifolyólag azt tapasztaljuk, hogy azok a személyek, azok a érettségivel rendelkező személyek, akik nemrég fejezték az érettségit, és tovább tanulnának. Tehát az alapfeltétel az érettségi diploma megléte, és a felvételén való megfelelés, de ezt képzést azt munka mellett nem lehet végezni.
0: De mondjuk másik iskola mellett, tehát hogyha valaki távhallgató egy egyetemen, akkor ezt a képzést is párhuzamosan el tudja végezni?
1: Hát attól függ, mit jelent a távhallgatónak lenni másik egyetemen, ami ezt a képzést illeti, itt kritérium az, hogy rendelkezésre tudjon állni hétköznapokon, és be tudjon járni órákra, meg gyakorlatokra, hogyha mondjuk a másik egyetemen szombatonként kell részt venni.
0: Vagy csak vizsgákra kell bejárni.
1: Akkor lehetséges, igen.
0: Az alkalmassági vizsgán minek kell megfelelni?
1: Az alkalmassági vizsga első olvasatra félelmetesnek tűnhet, mert 4 részből áll, viszont nem az. Az egyik része az ének-zene alkalmassági vizsga. Itt főként a ritmusérzéket vizsgálják, meg az énekhangot. Ez azért fontos, mert a későbbi munkában, a gyakorlatban és majd a munkában is fontos, hogy bizonyos kórképek vagy esetek megfelelő ritmikussággal történjenek azoknak a betegségeknek, vagy nem betegségeknek, állapotoknak a fejlesztése. Gyermekek esetében pedig ez a ritmikusság éneklés követve történik. Tehát az énekzene az a ritmusérzék az egyik nagyon fontos. A másik eleme a logopédiai alkalmassági vizsga. Itt főként egy könyvből olvastatnak fel a diákkal, és azt mondjuk, hogy van-e valamilyen nagy logopédiai rendellenességük, helyesen ki tudják ejteni a szavakat. Ez szintén a pedagógiai jellegéből adódik a képzésnek, hogy ennek meg kell felelni. A harmadik az a fizikai alkalmassági vizsga. Itt sem kell lefutni vagy leúszni kilométereket. Igazából azt figyelik meg, hogy van-e valamilyen nagyobb, látványosabb fizikai deformitása vagy gerinc problémája a személynek. Ez is szintén a gyakorlatvégzéshez szükséges. Későbbiekben gyermekekkel és felnőttekkel is foglalkoznak, majd a hallgatók és a végzett szakemberek. Nekik kell segíteni, mondom úgy, gyógytornász jellegű feladatokban, amihez azért nem mondom, hogy fizikum kell, de helyes testtartás. És
0: meg egy pici fizikai erő is azért, lássuk be.
1: Hát egy nagyon pici. A negyedik pedig egy orientációs beszélgetés. Ez inkább pszichológiai jellegű, hogy miért választotta a leendő hallgató ezt a szakot, mit vár tőle, hogyan látja ezt az egészet, milyen beállítottságú, hogy segítene az embereken, vagy szereti a gyermekeket. Tehát egy beszélgetés. És ez a 4, amennyiben ennek a 4-nek megfelel a jelentkező, és van érettségi diplomája, akkor felvételt nyer. És még annyit hozzátennék, hogy Magyarországon, aki Magyarországra jár ugyanerre a képzésre, Budapesten, a Semmelweis Egyetem Pető András karára, ott a magyarországi felvételi rendszerben kell megfelelnie, ahol többszörös túljelentkezés van, és nagyon nehéz bekerülni. Itt kívül esik a magyarországi pontfelvételi rendszeren, és nagyobb lehetőség van bekerülni. Ez nem mellékes ezt figyelembe venniük, akik ezen gondolkodnak.
0: A 8 szemeszter után gondolom, hogy kapnak valami elismervényt, ami bizonyítja azt, hogy elvégezték ezt az alapképzést.
1: A 8 szemeszteres képzés 46%-a gyakorlat, és ez úgy néz ki, hogy 3 héten át elméleti képzésben, tantermi képzésben elméletet tanulnak a hallgatók, magyarországi, főként magyarországi tanárok vezetésével, 3 héten át pedig magyarországi konduktorok vezetésével gyakorlatban vesznek részt, és ez így periódikusan változik a fél év vagy az év folyamán. A képzés minősége és az első átindandó tudás az nem különbözik a magyarországi képzéstől, és a diploma vagy az oklevél, amit kapnak a 4 év után, az teljesen megegyezik Magyarországon fejezett személyek diplomájával. Tehát ugyanaz a képzés, mint Budapesten.
0: Nem kell utána honosítani se.
1: Igen, Magyarországra vonatkozóan nem kell se honosítani, se Budapestre felutazgatni. Tehát mintha Magyarország mindig csak itt vannak helyben, a szülőföldjükön. A 4 év befejezés után magyar állam által elismert és Európai Unió által elismert oklevelet kapnak a személyek. Lehetőség van mesterképzésre is, a neurorehabilitációs mesterképzésre, én úgy tudom, hogy angol nyelven, meg magyarul is, de azt már Budapesten.
0: Jelentkezési határidő?
1: A felvételi képességvizsga az augusztus 29-én lesz délelőtt 10 órától, ez egy szombati nap. A jelentkezési határidő pedig, nem mondom, hogy 29-e, de hogyha 25-éig jelentkezik, annak örülnénk, de aki 1-2 napot késik, azt is elfogadjuk. Fontos leadnunk a jelentkezők számát időben, hogy fel tudjanak készülni a magyarországi vizsgáztatók a felvételire, úgyhogy ezért kérjük, hogy aki ebben gondolkodik, az ne várja meg a 28-át, hanem legalább 25-éig jelezzen. Nyugodtan telefonáljon, írhat e-mailt.
0: Szekeres László alapítványt kell felkeresni. Igen. Ennek honlapját is, és akkor ott megtalálják a kitöltendő dokumentumot, meg hát az egyéb információkat is.
1: Igen, igen, mobilszámot is lehet hívni, az is megtalálható a Szekeres László alapítvány honlapján, vagy a Facebook oldalon. Arra bátorítok mindenkit, hogy aki gondolkodik ebben, de vannak kérdései, vagy bizonytalan, az nyugodtan keressen bennünket is, kérdezzen.
0: Létszám stop van-e?
1: 25 fő a létszám stop. Ezt még nem érte el az eddigi jelentkezők is felvettek létszáma.
0: És ez az utolsó lehetőség most ebben az évben, tehát augusztus 29-éig, de inkább tartsuk be a jelentkezési határidőt augusztus 25-éig. Jelentkezzenek a Szekeres László Alapítványnál a konduktor alapképzésre, amely itt Szabadkán lesz, és 8 szemeszter, tehát 4 éven keresztül a konduktor munkáját meg tudják tanulni, és utána munkába is tudnak állni. Én köszönöm szépen, hogy bejöttél, köszönöm az információkat, és sikeres munkát kívánok.
1: Köszönjük szépen, és mi is köszönjük a lehetőséget.
2: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

parler comme la première fois.

0: A klímakrízis korát éljük, mondják a kutatók, vagyis az ember és a természet közötti egyensúly romlik természetes környezetünk rovására. Ez a jelenség az utóbbi néhány évben került az érdeklődés középpontjába, pedig szakemberek már hosszú évek óta vizsgálják már az időjárási viszonyok drasztikus változásait, a vizek párolgását, a napsütéses órák növekedését. Az egyensúlyváltozásról és a mindezek ökológiai következményeiről Grigor Gellért a biotechnológiai tudományok doktorával, egyetemi tanárral Szabó Hangya Teréz beszélgetett.
1: Hogyan lehet megmagyarázni mindezt, vagy akarják-e a szakemberek ezt megmagyarázni, illetve kiküszöbölni?
2: Alapvetően ezek olyan interdisziplinális, multidisziplináris kérdések, amelyek nem most vetődnek fel. Tehát maga a klímaváltozás, mint folyamat már körülbelül 1970-80-as években tapasztalható volt. Alapvetően maga a történetét nézzük a klímakutatásnak, valahol indul a meteorológiától, és alapvetően folytatódik ma már olyan interdisziplináris szemszögből, ahol sok tudományterület találkozik. Tehát ez egy eléggé összetett

0: tett kérdés, hogy talán a mondat végére tegyünk egy pontot, és elmagyarázzuk ezt valójában, hogy miért is alakulnak így, és miért nehéz kérdés, nagyon sok tudományos szakterületet összefoglaló kérdés a klímakutatás, meg maga egyébként a klímaváltozásnak a folyamatának a követése is. Ugye egy exakt alapjában vívő tudományról beszélik, ahol nagyon sok esetben ugye különféle paraméterekre, értékekre vagyunk kíváncsiak. Hogy visszatérjek az 1970-es és 1980-as években, jelenleg ugye a maga az ökológiai lábnyommal foglalkozó szakemberek, illetve szaktudósok már akkor jelezték, illetve visszatekintve bemutatták azt a fajta mércét, illetve mértékegységet, illetve határértéket pontosabban mondva, amivel ki tudtuk fejezni, hogy mikor tudunk ebből az egyensúlyból, a természet, illetve maga az ember közötti egyensúlyból a környezet kárára átbillennünk, ez pedig az 1970-es évek, amikor automatikusan, amit a Földnek a tűrőképessége időzőjelben, az eltartási képessége és különféle nagyobb globális változások nélkül eltűrt volna, az az 1,7 hektár volt ökológiai lábnyomként. 1970-es, 80-as években ezek az értékek automatikusan, hatványozottan emelkedtek. Alapvetően itt gazdasági okokra lehet ezt visszavezetni.
1: Most hol tartunk?
0: Felgyorsultak ezek a folyamatok. Általában arról beszélünk, és hát ennek a következménye ez is, amiért itt most ülünk és erről beszélgetünk, hogy valójában megváltozott az utóbbi 20-25 évben például, csak hogy egy példát említsek, maga a szén-dioxid, illetve kitermelése, automatikusan egy óriási mennyiségű szén-dioxidot bocsátunk ki a levegőbe, ami tudjuk azt, hogy üvegház hatású gázként van teljes mértékben jelen a környezetünkben, illetve a tudomány alak, amely ezzel foglalkozik. Az előző időszakban megugrott ez az érték. És ez a kilökődő vagy kitermelt szén-dioxid, ami a gazdaságnak a hatása, egy szempontból, akár társadalmi szempontból is nézvén, kialakított egy olyan helyzetet, ami talán visszaüt, és alapvetően ugye nagyon komolyan visszaüt ez a kényelem és a komfortnak az érzete, amely erőteljesen befolyásolja ezeket a gazdasági modelleket, fejlődést, a globális fogyasztást, a fogyasztói társadalmat, elsősorban emiatt alakulnak ki ezek. Az igények teljes mértékben állandó jelleggel hatványozottan nőnek, és ezt a gazdaság követi, illetve teljes mértékben eleget próbál tenni ennek. Ezért alakulnak ki különféle globális környezetvédelmi problémák. Azért emelem ki itt a globális szót, mert alapvetően egy vízhiány, alapvetően egy légköri probléma, egy klímaváltozás. Ez ma már nem ismer határokat.
1: És a tudósok megpróbálták, a szakemberek összefoglalni, hogy mik a fő problémák, és milyenek ezeknek mi a hatása ezeknek a problémáknak. Ezt gondolom, hogy ránk is vonatkozik itt Vajdaságban, és ugyanígy vonatkozik Európa északi részébe is, vagy déli részében lényegtelen. Minden esetre globális problémát okoz, illetve problémák jelentkeznek. Melyek ezek a problémák, hogyha lehet csoportosítani?
0: Alapvetően mindazok az emissziós értékek, ami a légkörbe jutnak, alapvetően hozzájárulnak a üvegházhatású gázoknak a kitermeléséhez. Maga a tudomány, a gazdaság, a környezet gazdaságtan is elsősorban a szén-dioxidot emeli ki legjobban, de alapvetően ma már beszélünk olyan eseményekről is, amelyek nagyon-nagyon fontosak, például ízpára mennyisége a levegőben, ami kijut. Ez is egy fontos követelmény is megjelent ennek a követése, de beszélhetnénk itt a hagyományos káros gázokról is, ami kijutnak. Alapvetően a üvegház effektusnak a hatása pont ezek a nagy mennyiségű gázok, ami a gyáriparból kitermelődik is, alapvetően a közlekedésből is. És talán ez az oka annak, hogy ma jelenleg, ha ránézünk a hőmérsékletnek a helyzetére, illetve a mérőnek a mércére, akkor nagyon sok esetben akár aszfalton 46-47 fokot is látunk. Ha például az autóban ülünk, ugye a szenzornak a segítségével, kint a hőmérséklet alapvetően nagyot nőtt, és ez pont attól következett be, hogy az üvegházhatású gázok nem tudják a reflektálott hőmennyiséget visszajuttatni a világűrbe. Itt tartózkodik, egy kupolát jelent számunkra. Egy teljes mértékben emelkedik az atmoszféra, illetve a levegőnek a hőmérséklete. Persze számos problémát okoz, és nem most kezdődött, amint említettem a jó elébb is. Tehát évtizedek óta jelen van ez az életünkben. Tehát fokozatosan állandó jelleg emelkedik ez a hőmérséklet. Nagyon érdekes, hogy nagyon sokat szeretünk beszélni maga az átlag hőmérséklet növekedésről, ami igen megnőtt, és alapvetően a kis hőmérsékleti különbségek is óriási környezetvédelmi problémákat, természetvédelmi problémákat jelentenek, de elsősorban legjobb ezeket az átlagokat úgy felfogni, hogy ezek eléggé becsapós számok, mert hogyha megnézzük alapvetően a mikroközpontú gondolkodást, valahol szélsőségekről beszélhetünk, egy bizonyos adott területen még jobban előjönnek ezek a problémák, aként, hogy ottani földrajzi, természeti, környezeti hatások hogyan tudnak pozitívan, illetve negatívan hatni erre a hőmérsékletre.
2: A klímaváltozás részleteiről bővebben is hallhatnak Mérleg című műsorunkban ma a 14 órai hírek után.

0: ajánló következik.
1: Biztosan váltott rá jegyet. Tövig rágta a körmét izgalmában. Egy egészen más világba csöppent.
2: A vászon ismét életre kel.
1: Ami volt, újra megtörténik.
2: Musikál a mozi.
1: Minden szombaton délután 1-től a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ajánlót hallottak.

Kelly-Family felvétele után közérdekű információ. Szabadka város közigazgatási hivatala értesíti a lakosságot, hogy megváltozott a forgalmi rend a Majsai út, a Jován Mikity és a Jován Cvéty utcák kereszteződésében létesítendő körforgalom kiépítése miatt. Ezért indulás előtt figyeljenek oda, nézzék meg, hogy melyik útvonalat választják. Jó utat kívánunk!

0: Reklám következik.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
3: Reklámot hallottak.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton, Szabadkán és Palicson.
6: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
5: Az ünnepi szent misét dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Teréz székesegyházban 17 órától.
6: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodóvására sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
5: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
6: 21 órától népünnepély.
5: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.
7: 10 óra van.
8: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.
9: Hírek.
10: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dédics Szuzanna. Hatalmas erdőtűz pusztított a horvátországi Omis térségében. A lángok Lokva Rogoznica felől terjedtek a tengerparti város irányába. A tüzet az erős szél rendkívül gyorsan tovább terjesztette, több lakóépület és gépjármű is megrongálódott. Szlávko Tucákovics országos tűzoltó parancsnok szerint rendkívül nehéz éjszakán vannak túl, és az ország történetének egyik legsúlyosabb tűzesetével állnak szemben. A legfrissebb információk szerint péntek reggelre már nem volt nyílt láng Omis és Lokvár Rogoznica térségében. A tűzoltók jelenleg az utómunkálatokat végzik. A Jadranska magisztrála és az omisi elkerülő út a helyreállítási munkálatok miatt továbbra is le van zárva. Módosíthatják az illegálisan épült ingatlanok tulajdonjogának bejegyzésére vonatkozó szabályokat. A parlament elé került javaslat egyebek mellett a 400 négyzetméternél nagyobb családi házakat, valamint azokat a lakásokat érinti, amelyek után a beruházó nem fizette meg az előírt illetékeket. Nemanja Rodić ügyvéd szerint a 400 négyzetméteres határt a gyakorlati tapasztalatok alapján határozták meg. Sok, több generáció számára épített családi ház ugyanis meghaladja ezt a méretet, miközben nem kereskedelmi céllal, hanem a család lakhatására épült. A szakértők szerint az új szabályozás így különbséget tehet a családi otthonok és az értékesítésre szánt nagyobb ingatlanok között. Az érintettek október végéig jelenthetik be az épületeket. Újabb fontos vatikáni megbízást kapott Németh László bíboros belgrádi érsek. 14. Leó pápa a Szentszék gazdasági tanácsának tagjává nevezte ki a vajdasági származású főpásztort. A pápa összesen 8 új tagot nevezett ki a testületbe. A gazdasági tanács a Szentszék pénzügyi működésének egyik meghatározó szerve, amely a római kúria, valamint a Vatikánhoz kapcsolódó intézmények igazgatási és pénzügyi tevékenységét felügyeli. Feladatai közé tartozik a költségvetés ellenőrzése, a vagyongazdálkodás felügyelete és a pénzügyi stratégiák jóváhagyása. Németh László az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának alelnöke is. Új megbízatásával tovább erősödik szerepe a szentszéki döntéshozatalban. Visszatért a doroszlói Szentkútra a felújított Szűz Mária szobor. A magyarok nagyasszonyát ábrázoló 1861-ben felállított Mária szobrot február derekán szállították el a Szentkútról, amivel megkezdődött fennállásának első, átfogó és teljes körű restaurálása. A felújítási munkálatokat Biacsi Karolina okleveles kőrestaurátor és csapata végezte. A szobor visszahelyezését sok helyi is figyelemmel kísérte. Horváth Ákos, a doroszlói kegyhe igazgatója a helyszínen elmondta, a szobor elvitele is, és most a helyre kerülése is felemelő és különleges pillanat mindenki számára. A Szűz Mária szobor felszentelésére szeptemberben kerül sor. Milák Kristóf Európa csúccsal aranyérmet nyert 100 méteres pillangó úszásban csütörtökön a Párizsi Európa bajnokságon. A szám címvédője és olimpiai bajnoka 49,48 másodperces idővel diadalmaskodott, ezzel mindössze 300-addal maradt el az amerikai Caleb Dressel világrekordjától. A szám másik magyar döntőse Kós Hubert 50,25 másodperces egyéni csúccsal negyedik lett.
0: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén 26 fokot mutat a hőmérő, derült, napos időre számíthatunk, felhők szinte nem is lesznek az égen, csapadék továbbra sem várható. Az északkeleti szelet többfelé kísérhetik élénk széllökések, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet.
8: Hírműsorok óránként.
7: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
8: SMR. Reklám következik.
9: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
11: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
12: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
11: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
12: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
11: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
13: Reklámot hallottak.

0: Én a helyükben nem állítanék az állomáskeresőre.
1: 107,1
2: Szabadkai Magyar Rádió.
3: Benne pedig közérdekű információ az áramszolgáltató hírei szerint. Cserepesen nem lesz áram Bácskosót-Falvi úton és a Czer utca egy részén 13 és 14 óra között. Szabadkán a Frányóklóz, az Ombori út és a Nyugati Ugarok környékén 10.45-től 12.15-ig. Felső-Tavankúton pedig az egész település áram nélkül marad egy órán keresztül 11 és 12 óra között.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Ahol
1: most vissza a 80-as évekbe.

0: ajánló következik.
1: A Szabadkai Munkás Jézus plébánia és a keresztény értelmiségi kör szeretettel meghívja Önt 2026. október 9-én és 10-én megrendezésre kerülő Váci zarándoklatra. A program része a Fóti Szeplőtelen Fogantatás templom meglátogatása, kisvonatos városnézés Vácon, másnap részvétel a zarándoklat a Hazáért rendezvényen és az ünnepi szentmisén a Váci Székesegyházban. Jelentkezési határidő augusztus 31. Bővebb információ a keresztény értelmiségi kör irodájában a 024 552 539-es telefonszámon vagy a kek@kek.org.rs e-mail címen. Szeretettel várunk minden zarándokot. 024 552 539.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiváló minőségű frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisdodonovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 0625-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431 és 064 161 0625. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Háziasszonyok, figyelem, megkezdték a paradicsomlé árusítását augusztusban a Szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándusity utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon. 063 822 67 39 a hívható telefonszám. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannoner TV honlapján is, a www.pannonertv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 1:30-től és 4:00-tól.
1: Hétvégén 9:30-től és 12:30-től, valamint délután 3:30-tól és 5:30-től.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Minden, ami érinti önöket.
1: Egy helyen.
2: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
3: Ráadásként régiós lágerek.
0: Mozaik a 107,1 MHz-en.
4: Az Országos Hidrometeorológiai Intézet adatai szerint 25 és 28 fok közötti értékeket mérhetünk már is. 30-31-2 fok lesz majd. Szinte hihetetlen, de újabb hőhullám alakul ki felettünk, ismét hőkupola jellegű orvosmeteorológiai helyzetre számíthatunk. Már ma megfordul az enyhülési tendencia, és 30 fok körüli értékeket mérhetünk. A gyors melegedési tendencia igen erős terhelést jelent elsősorban a frontérzékeny emberek számára. Egyre több panasz mutatkozik a káros kialakuló hőség elviselhetősége szempontjából is. A melegedési tendencia melegfront jellegű panaszokat okoz, míg az egyre erősebb napi hőingás változó formában terheli meg a szervezetünket, ezért a mai napon egyre több felé az erősödő panasz megjelenésére számíthatunk. A leggyakoribb következmények a keringési és légzőszervi fokozódó terhelések miatt alakulnak ki, szívelégtelenség, légzési nehézség, gyakoribb rosszullétek, mellkasi panaszok formájában jellemző lesz a mai napon. Belül változó görcsös és gyulladásos folyamatok felerősödése, különösen a déli órákban az ingadozó vérnyomás, egyre jobban kell figyelni a hőterhelésre, ne tartózkodjunk tűző napon, gyakorlatilag még rövid ideig sem. Viszont némileg enyhít a terheléseken a viszonylag erős hajnali felfrissülés, csak kevés helyen kell számítani trópusi éjszaka fennmaradására. A szervezetünk felfrissülését segíti mindez, amit feltétlenül ki is kell használni a következő napok lényegesen rosszabb hőmérsékleti értékei miatt. Különösen a hétvége erősödő forgalomban kedvezőtlen a jellemző erősödő fáradtságérzet, fokozódó figyelmetlenség és a reflexek jelentős lassulása. Fontos tudni, hogy a fejfájós vérnyomás ingadozós emberek számára bizony ismét nehéz napok jönnek. Kitartást kívánunk mindenkinek. Hamarosan hamarosan hírekkel jelentkezünk. Utána pedig a következő órában gyümölcsökkel és azok párlatával foglalkozunk.

0: A 70-es évek slágerei.
1: A 107,1 MHz-en, ahol
0: a zene minden. A zene mindenki.
1: Hallgasson zenét velünk.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A breathless drive.

0: 11 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Cimgáz klímáit. Önökkel, önökért. Cimgáz.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Szuzanna. Drágul a gázolaj, olcsóbb lesz a benzin. Meghatározták az új üzemanyagárakat Szerbiában a következő 7 napra. Az eurodízel literenként jára 2 dinárral emelkedik, így 229 dinárba kerül. A benzin ára ezzel szemben 2 dinárral csökken, tehát 200 dinár lesz literenként a töltőállomásokon. Az új üzemanyagárakat minden pénteken 15 óráig teszik közzé. Hatalmas erdőtűz pusztított a horvátországi Omis térségében, a lángok Lokvár-Rogoznica felől terjedtek a tengerparti város irányába, több lakóépület és gépjármű is megrongálódott, tucatnyi ember sérült meg, néhányukat az intenzív osztályon kezelik, állapotuk kritikus. A tűz keletkezésének pontos okát egyelőre vizsgálják. Nem megerősített információk szerint tűzijáték vagy akár egy égő cigarettacsik is felelős lehet. A tengerpart felé vezető főutakat lezárták. Alekszandra Szofronijevics építésügyi, közlekedési és infrastrukturális miniszter felmentését kéri a Szerbiai Földmérési Szervezetek Egyesülete a szerb kormánytól. Az egyesület szerint a kérést a jogellenes építkezések, az ingatlanok nyilvántartása és a szakmai hatáskörök szabályozása terén fennálló problémák miatt nyújtották be. Elsősorban azt kifogásolják, hogy a törvény tervezett módosítása alapján a földmérési dokumentációt építészeti és építőmérnöki végzettségével rendelkező szakemberek is elkészíthetnék. Az egyesület emellett azt is kéri, hogy a földmérési szakma nagyobb szerepet kapjon az érintett jogszabályok kidolgozásában. Különbözőek vagyunk, de együtt vagyunk értékesek. Ez volt a mottója annak a toleranciát népszerűsítő tábornak, amelyet a héten rendeztek meg Martonoson. Az 5 és 10 év közötti gyerekek játékos és élményekben gazdag programokon keresztül ismerkedhettek meg az elfogadás fontosságával. Ügyességi és logikai játékokban próbálhatták ki magukat, miközben közösen beszélgettek érzéseikről, egymás megértéséről, a különbözőségek elfogadásáról és az együttélés fontosságáról.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén 29 fokot mérnek, derült napos időre számíthatunk, felhők szinte nem is lesznek az égen, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet, a következő napokban sem csökken jelentősen. A hőmérsékleti érték augusztus 20-áig túlnyomóan napos időre van kilátás.
4: Minden, ami számít, egy helyen.
5: Szabadkai Magyar Rádió.
4: A 107,1 MHz-en.
0: Reklám következik.
6: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
7: Reklámot hallottak.

0: Aktuális,
1: közérdekű,
0: szórakoztató.
1: Mozaik. A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: A 107,1 MHz-en.
0: Mozaik.
2: És a Mozaik eme órájában egy pálinka főzőmesterrel hallhatnak majd beszélgetést. Előtte azonban elmondanám, hogy Királyhalomnál dolgoznak a rendőrei, valamint Palicsnál, az OMV benzinkútnál, mérnek, és az Agrocentárnál is már reggel óta ott vannak, valamint az első kaszárnya mögötti utcában is találkozhatunk velük. Vezessenek óvatosan és körültekintően, baleset és büntetésmentes közlekedést, illetve jó várakozást kívánok a Királyhalmi határátkelőn Magyarország irányába, illetve Horgos 2-nél szintén Magyarország irányába több mint fél órás várakozásra kell készülni. Kitartást kívánok!

0: ajánló következik.
1: Biztosan váltott rá jegyet. Többig rágta a körmét izgalmában. Egy egészen más világba csöppent.
2: A vászon ismét életre kel.
1: Ami volt, újra megtörténik.
2: Musikál a mozi.
1: Minden szombaton délután 1-től a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
4: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
5: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
3: Reklámot hallottak.

0: Az idei nyár alaposan próbára teszi a mezőgazdaságot Vajdaságban is. A hetek óta tartó rekkenő hőséghez komoly csapadékhiány társul, és így természetesen a gyümölcsösök sem maradnak érintetlenül. A vízhiány és a nagy meleg befolyásolhatja a gyümölcsök méretét, cukortartalmát, savasságát, de azt is, hogy milyen alapanyag kerülhet majd a pálinka főző üstjébe. Arról pedig, hogy mit tapasztal mindebből egy szakember, és milyen pálinka készülhet az idei termésből, Fekete Ibolya topolyai pálinka főző mesterrel Vitkovics Alexander beszélgetett.
1: Ibolya, kezdjük talán az idei gyümölccsel. Mit tapasztal most augusztus közepén? Mennyire viseli meg a gyümölcsöket a hosszú ideje tartó aszá és a rendkívüli hőség?
2: Az idei gyümölcstermés az katasztrofális, tehát mennyiséget tekintve. A megynél, a cseresznyénél nem tapasztaltuk, és a korai csonthéjasoknál nem tapasztaltuk a szárazság és az aszály következtében kialakult ilyen problémákat, de viszont nagyon jól tűrték, nagyon jól sikeredett, de viszont a baracknál ott már jobban tapasztaltuk, tehát voltak a korai barackok, azoknál még nem annyira, de viszont a késeibé, ami július vége felé érik, mint például a rózsa, kajszi, vagy pedig a gönci magyar, ezek július vége felé, amelyek már kezdtek szikkadni, és akkor így sajnos apróbbak lettek a gyümölcsök, de a cukorkoncentráció az mondjuk rá nagyobb volt. Karakteresebbek lettek, igen, csak nagyon oda kellett figyelni arra, hogy a sok gyümölcs miatt, amikor a fán nagyon sok volt, akkor ugye a nap sütötte, kánikula volt, meleg, az egyik fele nagyon érett volt, a másik fele zöldebb. Tehát ez meg problémát okozott abba a barasznál, hogy a magozás. A magozásnál kellett vízzel pótolni, tehát akkor már fel lett hígítva sima vízzel. Na most itt a szilvánál, ott meg tapasztaltuk ugye már még hosszabb ideje, nem volt csapadék, tehát ott kezdenek fonnyadni. Tele vannak a szilvaágak, mint gyümölcsel, és akkor aszaltabbá válnak. Tehát ezek megint olyan, hogy vízzel kell higítani őket, aki akarja cáfrézni, nincs az a lédús szilva, vagy hát most már a szilva megy, de viszont a körték is kezdenek, ami persze az idé a Vilmos a legismertebb körte, és mindenki a kedvence, hát azok is kezdenek aszaltá válni.
1: Az imént említette, hogy a kevesebb víz koncentrálhatja a gyümölcs íz és cukortartalmát. Ez akkor azt is jelenti, hogy pálinka főzőnként lehetnek ennek pozitív oldala is?
2: Igen, a cukorkoncentráció magasabb, kevesebb pálinkát adnak ezek a gyümölcsök, mivel ugye vízzel is kell pótolni, de viszont a cukorkoncentráció az teljesen jó, annyira, hogy nagyon oda kell figyelni a pálinka főzőnek arra, hogy ne legyen előpárlatos, utópárlatos, esetleg savanykás, tehát az egész folyamatra jobban oda kell figyelni.
1: A pálinka szempontjából mennyire fontos, hogy mikor szedik le a gyümölcsöt? Ugyanis említettük azt, hogy meleg van, összeszáradnak, megfőnek a fán, kevésbé lédúsak, tehát ez még most hatványozottabban úgymond előtérbe kerül.
2: Igen, és nagyon oda kell figyelni, tehát éretten kell leszedni, sokan beleszedték a fél érett, hát szilva, barack. Na most ugye a szilvánál az elejében ott probléma volt, hogy lehullottak zölden. Tehát a zöldeket ezt el kellett volna dobni, hát volt, aki nem csinálta, volt, aki érlelte a földön, tehát az megint nem lesz jó. És megint oda kell figyelni arra, mint mindig mondtam, hogy nem a tűző napra, hanem próbálják meg valahogy hűvösebb helyre tenni, amennyire lehet. Most ugye nem arra gondoltam, hogy mindenkinek legyen otthon klímás helyiségje, de ne a napra tegye a cáfrét.
1: Melyik gyümölcsfajták sínylik meg leginkább ezt a nyarat, és melyek azok, amelyek jobban viselik a szárazságot, és érezhető lehet-e majd ez a különbség a készpálinkában is?
2: Szerintem majd érezni lehet, a kései barackoknál főleg. Volt olyan kuncsaktom, aki vett ilyen kései barackot, és bizony csak 6-7 litert kapott a 200 literből, de nem volt megelégedve, mi se voltunk megelégedve. Az illata az jó, hát most, hogy kevesebb mennyiséget kapott, majd úgy osztja be, hogy kevesebb legyen. Na most a vilmos körténél még igazán, még a körtefajtáknál is olyan körték, amelyek előbb értek, vagyis hát ugye gondolok itt az árpaérő körtére, azok is, hát jó volt az íze, csak szikkadtak voltak, tehát megint csak vízzel kellett pótolni, azért, hogy nem kell sajnálni, mindig mondtuk, hogy a gyűjtő körtére, azok is, hát jó volt az íze, csak szikkadtak

0: Van, elkezdik a gyümölcsöt szedni, ugye ilyen kis, hát ami van. Volt olyan, akinek maradt kevés megy, az betette a mélyhűtőbe, jó, utána kivette a barackot, de ne húzza, amikor már belerakta a cáfribe, minden nap tegyen hozzá, és ne húzza a végtelenségig. Ne legyen olyan, hogy egy 20 napig csinálja a cáprét, és ne keverje meg, ne legyen hűvösen. Ha véletlenül olyan is történik, hogy a cáfre tetején penész jelenik meg, akkor azt szedje le, próbálja meg eltávolítani, és utána keverje meg, ne keverje bele. Mert az mind visszajön az ízébe utólag, amikor majd a kész pálinka meg lesz, és akkor az ugye nem fog elfogyni egy-két nap alatt, hanem ahogy érik, az úgy érződik az a dohosság rajta. Tehát ezt tanácsolom, hogy próbáljanak odafigyelni, és ne a napra tegyék, mint ahogy mondtam, és nagyon rohadt a szikkat, a gyümölcsöket, azt inkább ne tegyék már bele.
1: És végül egy előretekintés. Ha az időjárás a következő hetekben is ilyen szélsőséges marad, milyen pálinkás évjáratra számíthatunk?
0: Mivel ugye sok gyümölcs termet, most a fajtájától függ, vannak nagyon szép pálinkák, barackból is, meg főztünk már körtét is. Szilvát is főztünk, mert nem Stanley, nem csácsánka, hanem ilyen orosz zanarika. Ezek például nagyon jó ízű, csak borzasztó aprók voltak. És itt is nagyon oda kellett figyelni, nem kellett sajnálni azt, ami nem ért meg. Hát ha leesett a fáról, hát akkor a sajnos eldobjuk. Na most ezek mind kiérződnek majd a pálinkán, de azért én szerintem jó ízű pálinkák lesznek. Most az almára nem vagyok, még ugye nem tudjuk, hogy milyen lesz, meg a körték is folyamatban, ja, a szöllő is nagyon sokat látom, hogy terem, úgyhogy szerintem jók lesznek majd.
1: Több éves tapasztalattal rendelkezik, és innen fogalmazódott meg bennem a kérdés, lehet-e már most sejteni, hogy az idei esztendő milyen nyomot hagy majd a vajdasági pálinkákon?
0: Hát ez a szárazság és az aszály, az biztos, hogy nyomot hagy a fákon is majd, mert lehet, hogy jövőre nem fog ilyen termés lenni, meg nagyon sok fa kiszárad a termés után már, még a termés közben is. És akkor így a pálinkákat ilyen szinten, hát ki hogy csinálja meg? Tehát mink pálinkafőzők igyekszünk, hogy abból, amit elhoznak hozzánk, ugye bérfőzéssel foglalkozunk, hogy abból kihozzuk a legjobbat. Tehát, hogy nekik megfeleljen. Na most aztán már nem tudjuk garantálni, hogy az későbbiek folyamán majd jó lesz. De biztos, hogy iható, csak hogy tetszik-e majd mindenkinek.
1: Köszönöm Fekete Ibolya topolyai pálinkafőző mesternek, hogy a rendelkezésünkre állt, és remélem, hogy idén is a lehetőségekhez mérten jó pálinkák készülnek majd.
0: Én köszönöm a lehetőséget, és mindig mondom a kuncsapjainknak, hogy keressenek meg bennünket telefonon, bármikor, telefonon, személyesen, bármilyen információt, bármivel lehet segíteni, akkor megpróbálunk a kérdésekre válaszolni nekik.
1: Köszönöm szépen.
0: Szívesen.

0: ajánló következik.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Elhangzott riportjainkat keresse a Szabadkai Magyar Rádió Facebook oldalán, illetve YouTube csatornáján.
1: Jó hír, újra kihelyezik a Majsai hídnál korábban eltávolított közcsapot, egy biztonságosabb ponton kap majd helyet. A Majsai úti körforgalom munkálatainak befejezése után ismét elérhetővé válik a lakosság számára a közcsap, amelyet a vasúti beruházások miatt kellett átmenetileg eltávolítani a Majsai híd lábánál. A környéken élők tehát a Majsai úti körforgalom átadása után vehetik majd újra birtokba a biztonságosabban megközelíthető lakossági közcsapot. Hamarosan híradóval jelentkezünk.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek.

0: Reklám következik.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget. Hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
3: Reklámot hallottak.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton, Szabadkán és Palicson.
6: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
5: Az ünnepi szentmisét dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Teréz székesegyházban 17 órától.
6: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodóvására sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
5: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
6: 21 órától népünnepély.
5: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
7: Dél van.
8: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.

0: Híradó.
1: Hatalmas erdőtűz pusztított a horvátországi Omis térségében, szerb turistákat is evakuáltak a Halkidiki félszigeten. Drágul a gázolaj, olcsóbb lesz a benzin. Az idei lesz az utolsó Green Future Fesztivál. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Szuzanna. Következnek a részletek. Hatalmas erdőtűz pusztított a horvátországi Omis térségében az éjjel. A lángok Lokvárogoznica felől terjedtek a tengerparti város irányába. A tüzet az erős szél rendkívül gyorsan tovább terjesztette, több lakóépület és gépjármű is megrongálódott, több száz lakost és turistát evakuáltak. Az oltásban Canadair tűzoltó repülőgépek is részt vesznek. Horvátország több megyéjéből, valamint Zágrábból is érkeztek egységek a térségbe. Csernai Panna összeállítása.
2: A tűz mintegy 900 000 hektárnyi területet érintett. Péntek reggelre Omis és Lokvárogoznica térségében már nem tomboltak a lángok. A tűzoltók azonban továbbra is a teljes területet vizsgálják, és utómunkálatokat végeznek. A helyszínen 286 tűzoltó dolgozik 93 járművel, az oltásban pedig 4 Canadair repülőgép is részt vesz. A szabadkai Nikola Perusics a tűztől délre fekvő Piszák faluban tartózkodott, ahol szintén közel kerültek a lángok a településhez.
3: A hegy, a magas hegy a Velebit között és a tenger között ugye nagyon, hogy mondjam, szűk. És amikor elindul a láng, a tűz, akkor egyszerűen totálisan leállítsa a forgalmat is, akkor nehéz föltalálni magukat. Na most, ami reggel történt, az, hogy sokan már reggel 7 órakor elmentek a boltban megvenni, amit kell, amire szükség lehet ilyen esetben. Akik bírtak, lerövidítették így páran a nyaralást, mert ugye megijedtek, hogy ez nem tudni pontosan, hogyan fog, meddig fog tartani és hogyan. De úgy vettük észre, hogy itt van az előbb is, nem tudom mennyire lehetett hallani, pont ezek a Canadairek, ezek a repülők, ugye, amik szövetszedik a tengervizét is, az a tűzoltóznak, szóval nagyon jól működnek, úgyhogy most már itt azt hiszem, hogy jóformán senki sem fél.
2: A tűz miatt több mint 2000 embert evakuáltak, közülük jelenleg mintegy 1500-an tartózkodnak az omisi befogadó központban. A lángok számos házat és gépjárművet megrongáltak, turisztikai és vendéglátó helyeket is kár ért. A tűz Brács szigetéről is jól látható volt. Kolléganőnk Anus Beatrix éppen Szutivánban nyaralt, amikor az Omis térségében pusztító lángokat és hatalmas füstöt is észlelte.
4: Tegnap este 8:30-9 körül a helyi kikötőből figyeltünk fel arra, hogy a túlparton Split közelében Omis irányába lángol a hegyoldal. Már akkor nagy füstöt lehetett látni, a helyzet pedig az éjszaka folyamán tovább súlyosbodott. Hajnalra a füst még erősebbé vált, és Szutivánban már hamu is hullott, ami a parkolóautókon is reggelre jól látható volt.
2: A tűzben több tucatnyi ember sérült meg, néhányukat az intenzív osztályon kezelik, állapotuk kritikus. A tűz keletkezésének pontos okát egyelőre vizsgálják. Nem megerősített információk szerint tűzijáték vagy akár egy égő cigarettacsik is felelős lehet. A tengerpart felé vezető főutakat lezárták.
1: Az Etna fokozott vulkáni aktivitása miatt módosítják pénteki szicíliai járatait az Air Serbia. A Belgrád és Catania között közlekedő repülőgépek a dél-olaszországi La Mezzia Terme repülőtéren szállnak le, illetve onnan indulnak. A szerb légitársaság közölte, hogy a változtatásra a cataniai repülőtér lezárása miatt van szükség. A szicíliai légiközlekedésben napok óta komoly fennakadásokat okoz Európa legmagasabb aktív vulkánjának kitörése. Az Etna augusztus 6-a óta intenzív aktivitást mutat, a levegőbe kerülő nagy mennyiségű vulkáni hamu miatt pedig többször korlátozták, illetve leállították a forgalmat a cataniai repülőtéren. Szerb turisták is az evakuáltak között vannak a görögországi Halkidiki félszigeten, ahol erdőtűz tört ki, Sziviri és Forka térségében. A hatóságok elővigyázatosságból kezdték meg a veszélyeztetett területek kiürítését. Az evakuálást elsősorban a tengeren keresztül hajtják végre, magánhajók és a parti őrség vízi járművei is részt vesznek a turisták és a helyi lakosok kimenekítésében. A hatóságok több különböző útvonalat jelölnek ki annak érdekében, hogy elkerüljék a nagyobb torlódásokat és biztosítsák a lakosság, valamint a turisták gyorsabb kimenekítését. Drágul a gázolaj, olcsóbb lesz a benzin, meghatározták az új üzemanyagárakat Szerbiában a következő 7 napra. Az eurodízer literenként jára 2 dinárral emelkedik, így 229 dinárba kerül. A benzinára ezzel szemben 2 dinárral csökken, tehát 200 dinár lesz literenként a töltőállomásokon. Az új üzemanyagárakat minden pénteken 15 óráig teszik közzé. Minden nehézség ellenére idén is megszervezték a Green Future Fesztivált Zentán. A háromnapos programsorozat már az első napon több száz fiatalt vonzott a népkertbe, ahol a hazai és külföldi DJ-k szórakoztatták őket. A következő 2 napban megnyílik a nagy színpad is, ahová olyan híres előadók érkeznek, mint a Well Hello vagy Reje Popovics. Balázs Zita riportja.
0: A Green a nyár egyik meghatározó eseménye a vajdasági fiataloknak. Évről évre változatos zenei műfajokkal várja a fesztiválozókat. A nagy színpadon a legnépszerűbb előadók lépnek fel, miközben az egyik kis színpadon egészen reggelig dübörög a techno, a másikon pedig a mai slágerekre lehet bulizni. Per Power Christian, Zenta.
5: Voltam 2013-tól kezdtem, minden évben.
6: Itt voltál az első éven, és most itt vagy az utolsón is. Ez milyen érzés?
5: Jó, nagyon. Nagyon tetszik a fesztivál.
6: Így visszatekintve, milyen emlékeid kötődnek a fesztiválhoz?
5: Jó, minden jó társaság, jó zenék, jó előadók voltak. Szépen meg volt rendezve, minden évben. Szép a rendezéktől.
0: Az előző évekhez hasonlóan idén is ismert magyar és szerb előadók szórakoztatják a közönséget, így a fesztivál minden fiatal számára egyaránt izgalmas programokat kínál. A csütörtöki napon a hazai és magyarországi DJ-ké volt a főszerep, akik változatos zenei produkciókkal alapozták meg a fesztivál hangulatát. Tomik Eszter, Topolya.
7: Nekem ez a negyedik alkalom, hogy itt vagyok a Green Future Fesztiválon.
6: Milyen élmények kötődnek hozzá ez a 4 év alatt?
7: Nagyon jó élmények kötnek hozzá, most még nem tudom, hogy mire számítsak, de eddig az előző 3 év mindig nagyon jó volt, és mindig nagyon jót buliztam.
6: Idén kit vársz a legjobban, melyik fellépőt?
7: Hát nyilván a Well Hello-t, őket nagyon várom, meg nagyon sajnálom, hogy a Tidenit lemondták, meg Devito-ra vagyok kíváncsi nagyon, igen, őt várom még.
0: A fesztivál szervezői idén a korábbiaknál is nagyobb kihívásokkal néztek szembe, hiszen az egyik legfontosabb anyaországi támogatási forrásukhoz nem jutottak hozzá. Ennek következtében számos nehézséggel kellett megküzdeniük annak érdekében, hogy a rendezvényt idén is megvalósíthassák. Kornyák Katarina, szervező.
8: Nem titok, hogy végig voltak olyan akadályok, amiket le kellett küzdeni és meg kellett oldani, de végig igyekeztünk arra, hogy itt legyünk, hogy legyen fesztivál, hogy megszülessen idén is, és hogy egy olyan teret biztosítsunk idén is a fiataloknak, amely ugyanazt az érzetet kelti bennük, amit eddig is évről évre. Nem titok, hogy a támogatás nem jött be, és hogy a költségvetésük csökkent a tavalyihoz képest is, hogy csökkentett amúgy is általánosságban.
0: A nehézségek miatt a szervezők úgy döntöttek, hogy az idei lesz az utolsó Green Future Fesztivál. A program a következő napokban is izgalmas fellépőkkel folytatódik, hiszen megkezdi működését a nagy színpad is, ahol pénteken közösen áll színpadra Devito és Reje Popovics.
1: A pontos idő 12 óra 9 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Visszatért a doroszlói Szentkútra a felújított Szűz Mária szobor. A tartós hőség nem csak a szervezetünket, hanem az idegrendszerünket is megterheli. Jönnek a részletek. Visszatért a doroszlói Szentkútra a felújított Szűz Mária szobor. A magyarok nagyasszonyát ábrázoló 1861-ben felállított Mária szobrot február derekán szállították el a Szentkútról, amivel megkezdődött fennállásának első, átfogó és teljes körű restaurálása. A felújítási munkálatokat Biacsi Karolina okleveles kőrestaurátor és csapata végezte. A Mária szobrot a tervek szerint szeptember 8-án Kisboldogasszony ünnepén szentelik fel. Balogh Sára riportja.
9: Gondosan, paplanba bugyolálva érkezett meg a Szűz Mária szobor a doroszlói Szentkútra. Miután leemelték a járműről, elkezdődött a művelet legizgalmasabb része, a szobor helyreállítása. Hosszú és precíz munkára volt szükség az elhelyezésénél, minden centiméter számított. Végül sérülések nélkül illesztették a helyére a Mária szobrot, amelyet a szabadkai restauró művészeti műhelyben restauráltak. A munka során kiderült, hogy a szűzanyát és a kis Jézust ábrázoló szobrot az elmúlt 165 évben összesen 35 festékréteg borította. Ezek eltávolítása a restaurálás egyik legösszetettebb feladata volt, hogy felszínre kerülhessenek az eredeti színek és részletek. Biacsi Karolina, okleveles kőrestaurátor.
10: Tulajdonképpen 6 hónapnyi munka van itt mögöttünk. Ez egy elképesztően türelmes, tényleg kitartó munka. Nagyon nagy alázat kellett hozzá, nagyon óvatosan csináltunk mindent, kétszer meggondolva, hogy mit alkalmazunk, mit nem. Folyamatosan dokumentáltunk, amelyből nyilván majd szeretnénk publikálni, kiállítást szervezni, bármit. És igazából ilyen négyen dolgoztunk igazából magán a szobron, illetve hát a posztamensen is, mert ugye a posztamens is restaurálásra került, és hát van még itt egy-néhány feladat, amit majd itt a szentelésig el kell végezni, de tulajdonképpen maga a szobor restaurálása az úgy most nagyjából 99%-osnak mondható.
9: A szobor palástjának, ruházatának, koronájának és az alatta található bársony résznek is visszaadták eredeti színeit. A szobor visszahelyezését Horváth Ákos atya lélegzett visszafojtva követte.
11: Történelmi esemény szemtanúi lehettünk ma itt a Szentkúton. A szűzanya soha nem hagyta még el a Szentkutat az ideérkezése óta, 165 éve, és amikor februárban búcsút vettünk tőle, akkor is összeszorult a szívünk, de most is, amikor kaptuk a telefont, hogy beért a faluba, akkor felzúgtak a kegytemplom harangjai, és az a feszült várakozás volt bennünk, hogy hazajött. Hazajött, akit fél évig hiányoltunk, és elképesztő érzés volt. Tehát ez az ilyen feszült várakozás volt az egész közösségben, aki kijött most megnézni a szobrot, és amikor pedig a leleplezés megtörtént, hát akkor szem nem maradt szárazon, ha ezt így szabad mondanom.
9: A szobor helyreállítását több helyi is figyelemmel kísérte. Meghatódva nézték végig, hogy ismét visszakerült a magyarok nagyasszonyát ábrázoló szobor. Koncz Ferenc Doroszlóról.
12: Különösen örülök, hogy sorra került a Mária szobor restaurálása, talán az egész Vajdaság zarándok népének örömére, úgyhogy én is nagyon örülök még egyszer, hogy sikerült végrehajtani ezt is.
9: Szűz Mária, a magyarok nagyasszonya, a doroszlói Szentkúton ezentúl méltó viseletben pompázik, fején 24 karátos arannyal borított bíbor koronával, bíbor ruhában, aranyszegélyes kék lepellel. Az időjárási viszontagságoktól egy vízlepergető réteg és a doroszlóiak ajándéka egy baldahin védi majd.
1: Fáradtság, ingerlékenység, koncentrációzavar, álmatlan éjszakák, türelmetlenség. A tartós hőség nem csak a szervezetünket, hanem az idegrendszerünket is megterheli. Romolhat a koncentrációnk, a rossz alvás és a kánikula pedig tovább fokozhatja a stresszt. A következő percekben utána járunk, hogy mit tehetünk azért, hogy a nagy melegben a mentális egészségünk is épp maradjon. Szabó Regina riportja.
13: Az idei nyár bőven tartogat perzselő napokat, amelyek igencsak próbára teszik szervezetünket. Van, aki árnyékban keresi a menedéket, más a vízparton próbál felfrissülni, megint más légkondicionált helyiségben vészeli át a legmelegebb órákat. És persze olyan is akad, aki egy hűsítő fagyival teszi elviselhetőbbé a meleget. Halász Zoltán.
14: Én a nagy nyári melegben mindig odafigyelek arra, hogy délután kíméljem kicsit a környezetet is, illetve magamat is, tehát nem kapcsolom be a klímát, hanem behúzom a redőnyöket, behúzom a függönyt, elsötétítek, hogy a napfény ne érje a nyílászárókat, és ezzel is megpróbálom kiszűrni azt, hogy ne melegedjen fel a lakás, aztán a kritikus időszakot követően pedig néhány órára be lehet kapcsolni a klímát, egyébként esténként, hogy levezessem ezt a meleg okozta stresszt, feszültséget, pedig legtöbbször focizni szoktunk a haverokkal, éjszaka a reflektorfényben, ilyen 9-10 óra tájt.
13: A nagy melegben a szervezet folyamatosan azon dolgozik, hogy fenntartsa a megfelelő testhőmérsékletet. Izzadunk, folyadékot és sókat veszítünk, változik a keringésünk, ha pedig nem pótoljuk megfelelően a folyadékot, jelentkezhet fejfájás, szédülés, gyengeség vagy akár rosszullét is. Kis Csaba, házi orvos.
15: Kiemelném itt, hogy az ingerlékenység is egy probléma ilyenkor. A boldogsághormonok szintje lecsökken általában, és a stresszhormonok szintje felemelkedik, tehát erre is tudatosan kéne készülnünk, hogy a stressz tolerancia legalábbis minél fokozottabb legyen, mert ilyenkor lecsökken.
13: A kialvatlanság, a fizikai kimerültség és a folyamatos hőterhelés az érzelmi állapotunkra is hatással lehet. A türelmetlenség ilyenkor a kánikula gyakori velejárója is lehet, ezért a feszültség oldására is érdemes figyelni. Pap Ágota, pszichológus.
16: Talán az a legjobb, hogyha egy kicsit relaxálunk, egy kicsit magunkhoz térünk vissza a jelenben, különböző mindfulness technikákkal, tehetünk egy árnyékos sétát, lehet az, hogy egy kicsit megvonjuk magunkat mindenféle digitális detox által, mindenféle jelzésektől, tehát hogy egy kicsit lecsendesítjük az ingereket, hogy minél inkább kerüljük az ingerlékenység lehetőségét, és az, hogy olyan dolgokat is csinálunk, ami tölt bennünket. De ez nagyon fontos, hogy értsük, hogy ilyenkor a pihenés az nem egy különleges helyzet, hanem ez lényegében ilyen szükséges tennivaló a mindennapokban. Tehát pihenjünk.
13: A feszültség levezetésében a légző gyakorlatok, a relaxáció és a kímélő mozgás is segíthet. A jóga ezekre is jó lehetőséget kínál. Dujmovics Marika, jóga oktató.
17: A meleg ellenére is fontos nem abba hagyni bármilyen sportot őzünk, főleg ha jógát, amelynek ugye, mint már sokszor említettem, többféle szintje van, minden testtartást többféle szinten végezhetünk, így hát, hogyha meleghez szeretnénk alkalmazkodni, akkor abból tudjuk a könnyebb, lazítóbb változatait véghez vinni.
13: A hőséget tehát nem mindegy, hogyan viseljük át. A szakemberek szerint ilyenkor nem az a cél, hogy ugyanúgy teljesítsünk, mint máskor, hanem hogy alkalmazkodjunk a megváltozott körülményekhez.
1: A tartós kánikula és a csapadékhiány nem csak a növénytermesztést, hanem az állattenyésztést is rendkívül nehéz helyzetbe hozta. A juhtenyésztők is panaszkodnak, a juhászok dolgát a kiégett legelők mellett a vízhiány és a perzselő hőség nehezíti. A tenyésztők az utóbbi időszakban inkább kora reggel terelik ki az állatokat, napközben pedig igyekeznek árnyékos helyet és ivóvizet biztosítani számukra. A lehetőségek azonban korlátozottak. Horváth Kátai Orchidea a mikrofonnál.
18: A rendkívüli hőség miatt a juhtenyésztők kénytelenek voltak változtatni a napi rutinon. Kora reggel 5 órakor terelik a nyájat, 8-9 óra körül pedig már be kell hajtaniuk az állatokat a perzselő nap elől. A juhokat legeltetés közben a közeli csatornánknál, a delelés idején pedig a karámokban itatják. A rendkívüli szárazság egyetlen előnye, hogy a száraz talajon minimálisra csökken a fertőzések kockázata, így hatékonyan megelőzhető a juhok körében gyakorinak számító sántaság kialakulása. Balázs Tibor tenyésztő.
19: 40 fokos meleg, ami ránk jött, az, főleg az idén hosszú szárazságban. Főleg néha, amíg a meleg az nyáron szokott melegni, de hogy ennyi ide már eső nélkül, tehát lássuk a mutassa kép saját magát, hogy ki vannak a legelők égve. Na, most az egyedül egy jó, az sok rosszba, hogy a birka az nagyon szereti a szárazságot. Sőt, akármilyen rossz idő van, csak szárazság legyen. Ő neki nem számít, hogy a jászol az meg van pakolva, nem, csak ő szárazság legyen, akkor nem fogja a sántaság, meg az egyéb betegségek. Tehát most már még, amilyen most az időjárás, most már azért kezd meglátszani amik idősebb birka, vagy amik jobb báránt nevelt, azok már azért kezdik követelni a plusz etetést, ami nagyon nehezen megoldható, mert tudjuk, hogy a télire valót is alig-alig tudjuk beteremteni, locsolás nélkül ebben az időszakban.
18: A takarmányhiány miatt többen már most a kukorica silózásra hagyatkoznának, ám a táblákon a tengeri nagy része már feladta a harcot a forrósággal szemben. A száraz száron alig akadt cső, ami igazi tápértéket adna. A gazdák próbálják szakaszos legeltetéssel beosztani a megmaradt zöld felületet, de ezt a szabályt kevesen tartják tiszteletben. A rossz kondíció és a tápanyag hiány az ellésre is negatív hatással lesz a tenyésztők szerint. A vemhes anyajuhok tápanyag és energia hiánya ugyanis súlyosan veszélyezteti az ellés biztonságát és a magzatok fejlődését. Csökken a bárányok születési súlya és ellenálló képessége, az anyánál pedig anyagcserezavarok léphetnek fel. Az egyik legégetőbb probléma azonban továbbra is az itatás megszervezése a kiszáradt határban. Fehér Csaba a tenyésztő.
20: Az itatást egyenlően egy helyen tudjuk megoldani, de szinte ott is veszekedve kell itatnunk, mert mindenki, aki bemegy elsőbb, az ott szeretne maradni, ott árnyék is van. És akkor a kanizsai helyi közösséget próbáltuk már ez véget többszörösen is kérni, hogy valamit próbáljanak, hanem is útkutakat, de bár hogy több helyen le tudnának menni ezen a Tisza-Duna kanálison a birkák inni, de sajnos sose sose mifelénk hajlanak.
18: A juhtenyésztők abban reménykednek, hogy a közelgő ősz hoz némi csapadékot és enyhülést. Máskülönben a kényszerű kiegészítő etetések miatt a téli takarmánytartalékok már a hideg hónapok beállta előtt elfogyhatnak.
1: A pontos idő 12 óra 21 perc, híradónkat hallották.
3: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén most 30 fok van, délután 31 fok körül alakul a csúcsérték. Holnap folytatódik a napos idő, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. Kora reggelre még több felé felfrissül a levegő, a minimumok 18 fok körül alakulnak majd, a legmelegebb órákban pedig 33 fokot mérhetnek.
21: Csak a legfrissebbek!
22: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
23: Reklám következik.
24: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
25: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
26: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
25: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
26: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
25: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
27: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
28: Várom a postást.
27: Jön a nyugdíj?
28: Azt várhatom.
27: A számlákat hozzák.
28: Na azt nem várnám.
27: Hát akkor?
28: Ma hozzák a hét napot.
29: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
30: Reklámot hallottak.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Augusztus 14-ére vonatkozóan következnek az árfolyamok. 1 euró 117 dinár 34 para, 100 forint középárfolyamon ma 32 dinár 28 para, 1 svájci frank 124 dinár 95 para, 1 angol font 137 dinár 22 para, és 1 amerikai dollár 101 dinár 65 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.

0: ajánló következik. 107,1 Slágergyár, mert kell egy kis nosztalgia.
1: Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en.

0: Közérdekű információk,
1: időjárás,
0: közlekedési hírek,
1: határhelyzet.
2: Ez a Mozaik.
1: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
0: Mozaik.
1: Mozaik.
2: A legtöbb információt nálunk hallják.
3: A 107,1 MHz-en.

Elérkeztünk ahhoz az időhöz, hogy a Pannon Televízió műsor füzetébe is belelapozzunk. Jelen pillanatban az a szubjektív látható, melynek vendége Harmad Károly ferences szerzetes, 50 éve szentelték pappá Harmad Károly ferences szerzetest, ez a téma. Utána a kincses ládánk Martonosra utazik. Lesz közelkép, melyben Rózsa Sándor fesztiválról láthatnak összefoglalót, amely hajdújáráson volt, ez 15 órakor veszi kezdetét. Megszokott időben fitpercek, majd tanuljunk szerbül. Péntek van, így 17 órakor Pannon gazda. Évek óta pusztít az asszály, az idei termés nagy része már tönkrement, ez az egyik téma. A hőstressz a juhok esetében is jelentősen csökkenti a tej mennyiségét, és korábban szüretelik a szőlőt Északbácskában. Utána híradó, majd forog a kamera, benne Szalai Attila karikatúrista, a szuperhősök mégiscsak győztek, Horváth Inesz portréfilmje. A Pannon gazda ismétlés 19.30-kor veszi kezdetét, utána szintén híradó, majd zenezóna, jazz night, ismét forog a kamera, és késő esti híradó várja a Pannon TV nézőit. Mi pedig a folytatásban a híreket követően Magyar Kanizsára látogatunk, hétvégi program, Szent István napi ünnepségek, sztárvendégek, érkezünk majd a részletekkel.

0: ajánló következik.
1: Szent István nap és új kenyér ünnep Magyar Kanizsán. Augusztus 16-án ismét megtelik élettel a város főtere. Koncertek, gyerekprogramok, kézműves vásár, kiállítás, vidámpark és gazdag gasztronómiai kínálat vár mindenkit. Fellép a Panna Bál zenekar és Király Linda. Az ünnepi kenyérszegés este 7:30 kezdődik, amelyet Dániel Fi fantasztikus koncertje követ. A rendezvényt idén is tűzijáték zárja. Ünnepeljük együtt államalapító Szent István királyunkat és az új kenyeret augusztus 16-án Magyar Kanizsán.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallott.

0: 13 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
0: Hírek.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Zsuzsanna. Szerb turisták is az evakuáltak között vannak a görögországi Halkidiki félszigeten, ahol erdőtűz tört ki Szivirje és Furka térségében. A hatóságok elővigyázatosságból kezdték meg a veszélyeztetett területek kiürítését. Az evakuálást elsősorban a tengeren keresztül hajtják végre, magánhajók és a parti őrség vízi járművei is részt vesznek a turisták és a helyi lakosok kimenekítésében. A hatóságok több különböző útvonalat jelölnek ki annak érdekében, hogy elkerüljék a nagyobb torlódásokat és biztosítsák a lakosság, valamint a turisták gyorsabb kimenekítését. Továbbra is aktív az Etna, augusztus 6-a óta folyamatosan ontja a lávát és a vulkáni hamut. A legfrissebb jelentések szerint a kataniai repülőtér lezárását ismét meghosszabbították, a járatok forgalmát augusztus 15-én szombaton hajnali 2 óráig felfüggesztik. Az elmúlt héten emiatt már több száz járatot kellett törölni vagy más repülőtérre átirányítani, ami komoly fennakadásokat okoz a nyári turista szezonban. A hamu korábban már Máltáig is eljutott, ahol szintén járattörléseket és késéseket okozott. A szakemberek folyamatosan figyelik az Etna működését, mert egyelőre nem tudni, mikor ér véget a mostani szokatlanul hosszan tartó kitörési szakasz. A hatóságok közben arra kérik az utasokat, hogy indulás előtt mindenképpen ellenőrizzék járatuk állapotát a légitársaságuknál. Drágul a gázolaj, olcsóbb lesz a benzin, meghatározták az új üzemanyagárakat Szerbiában a következő 7 napra. Az eurodízel literenként jára 2 dinárral emelkedik, így 229 dinárba kerül. A benzin ára ezzel szemben 2 dinárral csökken, tehát 200 dinár lesz literenként a töltőállomásokon. Az új üzemanyagárakat minden pénteken 15 óráig teszik közzé. Augusztus 25-ig lehet benyújtani a kérelmeket a kedvezményes havi buszbérletekre Szabadkán. A helyi diákok közvetlenül saját iskolájukban adhatják le az igénylést az autóbuszbérlet támogatására, azok a tanulók pedig, akik Szabadkáról Topolyára, Magyarkanizsára vagy Zomborba járnak középiskolába, kérelmüket augusztus 25-ig a Szabadkai Városháza ügyfélközpontjában adhatják le. A névjegyzékek kiegészítésére legkésőbb szeptember 5-ig lesz lehetőség. A kedvezményes havi bérlet ára 2340 dinár. Azok a családok, amelyek anyagi helyzetük miatt nem engedhetik meg maguknak a kedvezményes bérletet sem, a Szabadkai Szociális Központban kérhetnek felmentést a hozzájárulás megfizetése alól.
0: Sport.
2: Nem jutottak be a szerb úszók a Párizsban zajló Európa-bajnokság döntőjébe. Nina Stanisavljevic az 50 méteres gyors úszás selejtezőjében a 9. helyen végzett az 5. futamban 25,91 másodperces idővel. Ez összesítésben a 37. időeredményt jelentette. Uroš Živanović a 27,38 másodperces eredményével a 6. selejtező futamban a 7. helyet szerezte meg, ami összesítésben a 23. helyhez volt elegendő.
0: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén jelen pillanatban 30 fokot mutat a hőmérő, derült napos időre számíthatunk a folytatásban is. Holnap reggel a minimum érték 18 fok körül alakul, délután pedig 33 fokot mérhetünk majd.
0: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
3: Friss hírek minden órában.
0: A 107,1 MHz-en.

0: ez. Ez a Mozaik.
1: A hétköznapok hírei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: És a Mozaik utolsó órájába léptünk, és már is egy nagyon szép hétvégi programot ajánlunk figyelmükbe, ugyanis Szent István napra készül Magyar Kanizsa. Vránit Váradi Lívia vonal túloldalán köszöntelek.
2: Szervusz, kedves Zsuzsi, és sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: Két napos programmal várjátok nem csak a helyieket, hanem a környező településekről, sőt akár határon túlról érkezőket is. Nézzük a két nap programját.
2: Hát jól mondtad, hogy két napos, bár azt az első napot azt tekinthetjük tulajdonképpen az ünnepünk előnapjának. Most már jó néhány éve a Magyar Kanizsai Önkormányzat egyik legszebb szabadtéri ünnepi rendezvénye, a Szent István nap és új kenyér ünnep szombaton kezdődik. Ebben az évben augusztus 15-én szombaton este várjuk az érdeklődőket 7 órára a Dobó-Tihamér galériába. Ugyanis ezen az előestén egy kiállítást szoktunk megnyitni, amelynek a tartalma és a tárgyai a néphagyományokhoz kötődnek. Ebben az évben úgy alakult, hogy hímzéseket mutatunk be, mégpedig 100 év tükrében. A Magyar Kanizsai Ozarai Árpád Magyar Művelődési Egyesület hímző szakosztálya adta az alapanyagát, a gerincét ennek a kiállításnak, de nagyon szépen köszönjük azoknak a polgároknak is, akik szép számban hoztak be otthon található hímzéseket, akár olyanokat, amelyeket ők készítettek, akár olyanokat is, és ezek között vannak igazi különlegességek, amelyeket örökségként őriznek. Resót Kivázsonyi Csilla nyitja majd meg ezt a kiállítást, amely másnap, tehát a rendezvényünk főnapján, augusztus 16-án vasárnap is látogatható lesz, 16 és 18 óra között.
0: És akkor vasárnap ugye megindulhatunk még a Szent Mise előtt, vagy a Szent Mise után megnézni ezt a kiállítást, de hát utána egy kora reggeltől induló, egész napos, késő estébe nyúló csodás programmal várjátok a látogatókat.
2: Igen, hát ebben az évben is a legfontosabb szervezési elve a program összeállításának az volt, hogy minél szélesebb generációkört tudjunk megszólítani. Úgy a legkisebbeket, a gyermekes családokat, a fiatalokat, a kicsit középkorúakat, vagy a régebb óta fiatalokat. És úgy gondolom, hogy ebben most ez az év is sikeres lesz, de hát ezt majd igazolja a néző számunk, aki összegyűlik. Ahogy mondtad is, reggel kezdődik a program, mégpedig 8:30-kor, tehát kivételesen a vasárnapi szentmise 8:30-kor kezdődik ezen a napon, amikor is a katolikus szentmise keretében megáldásra kerül az új kenyér. Ezt követően, ahogy azt a magyar kanizsai hagyományok előlátják, a pravoszláv templomban is megáldásra kerül az új kenyér. Utána pedig délután várjunk mindenkit, mégpedig a város főterére, egy szép környezetbe, a városháza előtti kis parkba és a városháza előtti térre, ahol belakjuk ezt a teret. Most már jó néhány éve olyan szinten, hogy szerintem egy szalmaszálat sem lehet most már ide elhelyezni. A gyermekprogramok sokasága foglalja el a parknak a nagy részét, kézművezni lehet, gyerekprogramokkal várjuk őket, a legkisebbeket ringató, ahogy az lenni szokott, hogy lehuppanjanak a tornaszőnyegekre, a legkisebbek velük együtt a szülők is. Természetesen ebben az évben is lesz egy ilyen interaktív előadás, most éppen a mesélő hangokat köszönhetjük Magyar Kanizsán, ők az adventi vásáron mutatkoztak be nálunk először, és osztatlan sikere volt Reginának és Dánielnek, a mesélő hangok formáció tagjainak, most is úgy készülnek, hogy bevonják a gyerekeket a közös mesébe, egy népmesét adnak elő, amelynek az a címe, hogy a juhász és a sárkány. És aztán már a nagy színpadon folytatódik a program rész, hiszen mindenki figyelmére számítunk, úgy a szülők, mint a gyerekek figyelmére, a Panna Bál együttes gyermekkoncertjén. A Panna Bál együttest még nem köszönhetjük Magyar Kanizsán. Sikerült egy olyan gyermekzenekar találnunk, akik amellett, hogy ismert dalokat is előadnak, hogy közösen énekelnek, hogy táncoltatják a gyerekeket, ahogy ezt megszoktuk az igazán jó gyermekkoncerteken, emellett varázslatos óriás buborékokkal is készülnek, úgyhogy igazi izgalmakkal jövünk a gyerekeknek, akik nagyon élvezték az elmúlt években a kicsi buborékokat, na most óriás buborékokat hozunk nekik, hogy feledhetetlen élményben részesüljenek, és nagy legyen az örömük.
0: Szerintem azt még a szülők is tátott szájjal fogják nézni.
2: Bízom benne, és a nyitott közönségünk általában bekapcsolódik ezekbe a programokba, én nagyon tudok örülni neki, amikor közös pillanatokat tudunk okozni és szervezni a szülőknek és a gyerekeknek, hiszen ezek azok, amikre utána később érdemes visszaemlékezni is. Bízunk benne, hogy ilyen emlék lesz Király Linda fellépése is. 18 óra 30 perctől lép a színpadra a művésznő. Király Lindáról ugye sokan tudják, hogy Amerikában született, és 99 óta él Magyarországon a családjával. Azt is sokan tudják róla, hogy milyen nagyszerű, különleges hangja van. Kis és nagy lemezek, számos megjelentetője, színházi produkciókban is részt vesz. És vannak olyan filmdalok, amit Linda hangján hallunk. Biztos Bizony. Vagyok benne, hogy erre a koncertre készülő közönségünk ezt nagyon jól tudja. Király Linda fellépése után pedig sor kerül a legszebb kenyérversenyünk díjkiosztójára. Ez egy évek óta hagyományos programunk, amelyre mindig biztatjuk a polgárokat, a civil szervezeteket és a pékeket is, hogy vegyenek részt, hiszen egy kenyér szépsége nagyon sok szimbolikát rejt, valódi értéknek számít, és hogyha sikerül otthon egy szépet készíteni, hát ezt ne csak az otthoni asztalra tegyék ki, hanem hozzák ki nekünk a rendezvényre, az eredmény és keretében pedig szerint pénzdíjjal is tudjuk jutalmazni a legjobbakat kategóriánként. És akkor elérünk az ünnep legjelentősebb, legünnepi programeleméhez, az ünnepélyes kenyérszegéshez, amelynek mindig a színpadon adunk teret. Polgármesteri beszéd után megszegésre kerül az új kenyér, amelyet ugye reggel a templomokban megáldottak a papok, és ezt követően az új kenyérből, illetve más péktermékekből is részesülhetnek a jelenlévők, hiszen kenyérosztással mindenkinek tudunk biztosítani. Este 8 órakor pedig olyan zenei különlegesség következik, amelyre most szintén joggal mondhatom, hogy nem volt még a Vajdaságban. Dániel Fit várjuk ugyanis este 8 órától egy nagyszerű koncert keretében, és ő neki valóban ez lesz az első vajdasági élő bemutatkozása. Én biztos vagyok benne, hogy az ő dalait nagyon sokan ismerik, és nagyon sokan szeretik. Akik nem ismerik, azok is érdemes, hogy kijöjjenek, mert lehet, hogy csak nem tudják, hogy Dániel Fidergő az előadója ezeknek a daloknak, de mindenképpen garantált a jó hangulat, tehát vasárnap este 8 órától a Magyar Kanizsai Városháza előtt, az ünnepet pedig tűzijátékkal zárjuk este 9:30. Ami pedig a kísérő programokat illeti, hadd ejtsek erről is egy pár szót, évek óta odafigyelünk, hogy a rendezvény gasztronómiai kínálatában valóban mindenki megtalálja a neki tetszőt, igyekszünk különlegességekkel szolgálni, olyan dolgokkal, amit nem lehet azért minden vásárban venni, így ételből, italból nem lesz hiány, emellett természetesen kézműves kirakodó vásár is lesz, és azt kell, hogy mondjam, hogy a főutcán a Vidám Park már működik, úgyhogy akár az ünnepet megelőző napokban is a gyermekek szórakozhatnak ezen a helyszínen, és természetesen a rendezvényünk főnapján is a teljes időben.
0: Én nagyon szépen köszönöm az információkat. Úgy láttam, hogy kellemes időjárás lesz, tehát még ez is ad egy pluszt a rendezvénynek, és hát valóban az idei évben is ismételten kitettetek magatokért, és csodás programokkal várjátok a Magyar Kanizsára látogatókat. Hát akkor találkozzunk vasárnap Magyar Kanizsán.
2: Találkozunk minél többen vasárnap Magyar Kanizsán, így van, köszönöm a jó kívánságokat, eső nem lesz, úgyhogy most már csak mi vagyunk a felelősei a jó hangulatnak.

0: Reklám következik.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
3: Reklámot hallottak.
4: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek.
3: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié.

0: A Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiváló minőségű frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisdodonovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431 és 064 161 06 25. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Háziasszonyok, figyelem, megkezdték a paradicsomlé árusítását augusztusban a szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándusity utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon. 063 822 67 39 a hívható telefonszám. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannon RTV honlapján is, a www.pannonrtv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 1:30-től és 16:00-tól.
1: Hétvégén 9:30-től és 12:30-től, valamint délután 3:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben.
4: Hallgasson zenét velünk!
5: A 107,1 MHz-en.

0: Ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.

0: A régi idős slágerei,
1: legendás előadók,
0: emlékezetes dalai a múlt ködéből.
2: Most pedig szóljanak a 60-as évek zenéi.
1: De a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
1: A mai mozaik végéhez érkeztünk. Nekem nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem eddigi figyelmüket, de még mielőtt elköszönnék, elmondom, hogy nagyon sok program vár ránk a hétvégén, hiszen több településen Szent István napot ünnepelünk, sztárvendégekkel, Szabadkán lesz Duzsi Jánca is, és hát az időjárás is kedvezni fog nekünk ezekhez a kinti programokhoz. Remélem mindenki talál kedvére valót. Tehát akkor a folytatásban is jó vételt és kellemes rádiózást kíván, valamint nagyon szép hétvégét, Búzás Zsuzsanna.

0: Reklám következik.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Reklámot hallottak.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton Szabadkán és Palicson.
5: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
4: Az ünnepi szentmisét dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Teréz székesegyházban 17 órától.
5: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodóvására sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
4: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
5: 21 órától népünnepély.
4: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.
6: 14 óra van.
7: A hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
8: Hírek.
9: Jó napot kívánok, Dédics Szuzanna vagyok. Szeptember 14-én kezdi meg az állam a nyugdíjasoknak járó egyszeri támogatás kifizetését, jelentette be Alexander Vučić szerb elnök. A támogatás összege a nyugdíj nagyságától függően 20 ezer vagy 35 ezer dinár lesz. Emellett a nagykorú állampolgárok egyszeri 6000 dináros támogatásban részesülnek. A két támogatási program összesen mintegy 960 millió dinárba kerül, amelyet a privatizációs alapból és a költségvetésből finanszíroznak. Folyamatosan átadhatók az üzemanyag számlák az e-agrár online rendszerében, azzal, hogy a visszaigényelhető összeg nagyban függ a jövedéki adó változásától, így nem biztos, hogy az igénylő az eddigi 50 ezer dináros összeget kapja majd vissza, emelte Kiskutera Éva, magyar kanizsai falugazdász. Hozzátette, ezeket a számlákat december végéig át tudják adni a termelők, a rendszer pedig akkor fogadja el, ha azon fel van tüntetve a gazdaság bejegyzési száma. Strandkönyvtár nyílt a palicsi Homokos strandon. Az olvasók önkiszolgálással kölcsönözhetnek könyveket. A napozás mellett egy kis olvasással is színesebbé tehetjük ezzel a nyári pihenést. A Palics Park Kft. Pedig arra biztatja a strandolókat, hogy ha van otthon jó állapotú, kiolvasott könyvük, azt helyezzék el a polcokon, ezzel is bővítve a választékot. A palicsi strandkönyvtár választéka még folyamatosan alakul, jelenleg főként szerbnyelvű, népszerű irodalmi művek találhatók itt, de magyar nyelvű kötetek is helyet kaptak a polcokon. A kezdeményezés iránt már most van érdeklődés. Többen az interneten jelezték, hogy saját, kiolvasott jó állapotú könyveikkel is bővítenék a kínálatot. Közel 84 kilós görögdinnye termett Magyarországon. Darvas Tamás több mint 3 évtizede foglalkozik dinnye termesztéssel Medgyes Bodzáson. Idei termése pedig egészen pontosan 83,95 kg-ot nyomott. A hatalmas dinnyét a fúlia sátorból már csak egy kisebb kerti talicskával tudták kivinni. Darvas 2023-ban egy 63 kg-os dinnyével hívta fel magára a figyelmet. Most ezt több mint 20 kg-mal sikerült felülmúlnia. A világcsúcs azonban még messze van, a legnagyobb hivatalosan mért görögdínye súlya elérte a 159 kg-ot.
8: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén továbbra is 30 fok van. Szombaton folytatódik a napos idő, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből továbbra sem várható csapadék. Kora reggelre még több felé felfrissül a levegő, a minimumok 18 fok körül alakulnak, a legmelegebb órákban pedig 33 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
6: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
10: Rádiózom velünk.
11: A 107,1 MHz-en.

0: smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Mi interjúk.
2: A vajdasági magyarságot érintő témák.
1: Előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
2: Mérleg.
3: Köszöntöm a Mérleg hallgatóit, a szerkesztő Szabó Hangya Terészt hallják. Mai témánk olyan, amely aktuális már jó régóta, és úgy tűnik, hogy sokáig aktuális is lesz, ez pedig a klímaváltozás mindenféle szempontból, de mindenek előtt a környezetünk szempontjából már a vízhiánya, a hőség, ez mind-mind klímaváltozás, de azért szeretnénk egy kicsit részletesebben is tudni arról, hogy mi okozza azt, hogy például 200 millió ember csújtott idén nyáron a hőhullám, vagy ahogy mi hívjuk, ez a hőkupola, illetve 42 Celsius fok a németországi átlaghőmérséklet, a vajdasági átlaghőmérséklet, amihez hát hozzá vagyunk szokva, de azért ennyire nem. Mi lehet az, hogy a klímaválság, ahogyan egyes szakemberek hívják, bekövetkezett sokkal előbb, mint ahogy azt a klímakutatók eddig remélték, vagy kiszámolták. Ezeket a kérdéseket a megfelelő szakembernek, legalábbis én úgy gondolom, tesszük fel, mert hogy nagyon foglalkoztatja ez a kérdés, és még mindig tanul. Mindezeket a kérdéseket a legmegfelelőbb szakembernek tesszük fel, aki a klímakutatással már régóta foglalkozik, mert hogy Gligor Gellért, a biotechnikai tudományok doktora. Hogyan lehet megmagyarázni mindezt, vagy akarják-e a szakemberek ezt megmagyarázni, illetve kiküszöbölni?
4: Alapvetően ezek olyan interdisziplinális, multidisziplináris kérdések, amelyek nem most vetődnek fel. Tehát maga a klímaváltozás, mint folyamat már körülbelül 1970-80-as években tapasztalható volt. Alapvetően maga a történetét nézzük a klímakutatásnak, valahol indul a meteorológiától, és alapvetően folytatódik ma már olyan interdisziplináris szemszögből, ahol sok tudományterület találkozik. Tehát ez egy eléggé összetett kérdés, hogy talán a mondat végére tegyünk egy pontot, és elmagyarázzuk ezt valójában, hogy miért is alakulnak így, és miért nehéz kérdés. Nagyon sok tudományos szakterületet összefoglaló kérdés a klímakutatás, meg maga egyébként a klímaváltozásnak a folyamatának a követése. És ugye egy exakt alapjában vívő tudományról beszélik, ahol nagyon sok esetben ugye különféle paraméterekre, értékekre vagyunk kíváncsiak. Hogy visszatérjek az 1970-es és 1980-as években, jelenleg ugye a maga az ökológiai lábnyommal foglalkozó szakemberek, illetve szaktudósok már akkor jelezték, illetve visszatekintve bemutatták azt a fajta mércét, illetve mértékegységet, illetve határértéket pontosabban mondva, amivel ki tudtuk fejezni, hogy mikor tudunk ebből az egyensúlyból, a természet, illetve maga az ember közötti egyensúlyból a környezet kárára átbillennünk. Ez pedig az 1970-es évek, amikor automatikusan, amit a Földnek a tűrőképessége időzőjelben, az eltartási képessége és különféle nagyobb globális változások nélkül eltűrt volna, az 1,7 hektár volt ökológiai lábnyomként. 1970-es, 80-as években ezek az értékek automatikusan, hatványozottan emelkedtek. Alapvetően itt gazdasági okokra lehet ezt visszavezetni.
3: Most hol tartunk?
4: Felgyorsultak ezek a folyamatok. Általában arról beszélünk, és hát ennek a következménye ez is, amiért itt most ülünk és erről beszélgetünk, hogy valójában megváltozott az utóbbi 20-25 évben például, csak hogy egy példát említsek, maga a szén-dioxid, illetve kitermelése, automatikusan egy óriási mennyiségű szén-dioxidot bocsátunk ki a levegőbe, ami tudjuk azt, hogy üvegház hatású gázként van teljes mértékben jelen a környezetünkben, illetve a tudomány alatt, amely ezzel foglalkozik. Az előző időszakban megugrott ez az érték. És ez a kilökődő vagy kitermelt szén-dioxid, ami a gazdaságnak a hatása, egy szempontból, akár társadalmi szempontból is nézvén kialakított egy olyan helyzetet, ami talán visszaüt, és alapvetően ugye nagyon komolyan visszaüt ez a kényelem és a komfortnak az érzete, amely erőteljesen befolyásolja ezeket a gazdasági modelleket, fejlődést, a globális fogyasztást, a fogyasztói társadalmat elsősorban emiatt alakulnak ki ezek. Az igények teljes mértékben állandó jelleggel hatványozottan nőnek, és ezt a gazdaság követi, illetve teljes mértékben eleget próbál tenni ennek. Ezért alakulnak ki különféle globális környezetvédelmi problémák. Azért emelem ki itt a globális szót, mert alapvetően egy vízhiány, alapvetően egy légköri probléma, egy klímaváltozás. Ez ma már nem ismer határokat.
3: És a tudósok megpróbálták a szakemberek összefoglalni, hogy mik a fő problémák, és milyenek ezeknek a, mi a hatása ezeknek a problémáknak. Ezt gondolom, hogy ránk is vonatkozik itt Vajdaságban, és ugyanígy vonatkozik Európa északi részébe is, vagy déli részében lényegtelen. Minden esetre globális problémát okoz, illetve problémák jelentkeznek. Melyek ezek a problémák, hogyha lehet csoportosítani?
4: Alapvetően mindazok az emissziós értékek, ami a légkörbe jutnak, alapvetően hozzájárulnak a üvegházhatású gázoknak a kitermeléséhez. Maga a tudomány, a gazdaság, a környezetgazdaságtan is elsősorban a szén-dioxidot emelik ki legjobban, de alapvetően ma már beszélünk olyan eseményekről is, amelyek nagyon-nagyon fontosak, például a vízpára mennyisége a levegőben, ami kijut. Ez is egy fontos követelmény, is megjelent ennek a követése, de beszélhetnénk itt a hagyományos káros gázokról is, ami kijutnak. Alapvetően a hüvegházeffektusnak a hatása pont ezek a nagy mennyiségű gázok, ami a gyáriparból kitermelődik is, alapvetően a közlekedésből is, és talán ez az oka annak, hogy ma jelenleg, ha ránézünk a hőmérsékletnek a helyzetére, illetve a maga a mérőnek a mércére, akkor nagyon sok esetben akár aszfalton 46-47 fokot is látunk. Ha például az autóban ülünk, ugye a szenzornak a segítségével, kint a hőmérséklet alapvetően nagyot nőtt, és ez pont attól következett be, hogy az üvegházhatású gázok nem tudják a reflektálott hőmennyiséget visszajuttatni a világűrbe. Itt tartózkodik, egy kupolát jelent számunkra. Egy teljes mértékben emelkedik az atmoszféra, illetve a levegőnek a hőmérséklete. Persze ez számos problémát okoz, és nem most kezdődött, amint említettem a jó elébb is. Tehát évtizedek óta jelen van ez az életünkben. Tehát fokozatosan állandó jelleg emelkedik ez a hőmérséklet. Nagyon érdekes, hogy nagyon sokat szeretünk beszélni maga az átlag hőmérséklet növekedésről, ami igen megnőtt, és alapvetően a kis hőmérsékleti különbségek is óriási környezetvédelmi problémákat, természetvédelmi problémákat jelentenek, de elsősorban legjobb ezeket az átlagokat úgy felfogni, hogy ezek eléggé becsapós számok, mert hogyha megnézzük alapvetően a mikroközpontú gondolkodást, valahol szélsőségekről beszélhetünk, egy bizonyos adott területen még jobban előjönnek ezek a problémák, aként, hogy ottani földrajzi, természeti, környezeti hatások hogyan tudnak pozitívan, illetve negatívan hatni erre a hőmérsékletre. Illetve a legnagyobb kihívás talán az, hogy mit teszünk a következő időszakban. Ugyanis az Európai Unió alapvetően nagyon szeretné bevezetni azt a fajta gondolkodást, hogy teljesen átalakítani körforgásos gazdasággal lineáris gazdálkodást, illetve gazdaságot. Ebben kevesebb hulladék keletkezik. A felhasználásnak egyfajta racionalitása következik be, így nem használunk annyi energiát, illetve különféle megújuló és alternatív energiákat próbálunk bevezetni. Különféle eredményeket vagy exakt számokat tudunk százalékban kimutatni, de eléggé nyögvenyelős ez a százalékos emelkedés ezen a téren. És a másik oldalon viszont maga az igény, az igényeknek a formája, a mennyisége, az pedig nagy kihívásra elé teszi azokat a szolgáltatókat, akiknek meg kell a piacon ennek felelnie. Emiatt van még több termelés és állandó jelleggel még több kibocsátás is.
3: És ami a klímaváltozást illeti, mi alapvetően, vagy legtöbben mi laikusok úgy értelmezik, hogy ez a hőmérsékletben mutatkozik meg, de tovább hat. Tehát az, hogy a hőmérséklet megemelkedett, ez további hatásokat gyakorol más dolgokra is, így például a víz háztartásunkra, ugye nyilvánvaló, az infrastruktúrai hiányosságok, illetve a mezőgazdasági feszültségek. Ha klímaváltozásról van szó, tudunk itt valamit tenni annak érdekében, hogy ezeknek a káros hatása csökkenjen?
4: Igen, hát állandó jelleggel, ahogy mondtam is, az emberi vagy a humán környezetvédelem, illetve aznak a globális finanszírozói, illetve alapjainak a működtetéi, ezek nap mint nap kihívások előtt állnak, és tesznek ennek kapcsán nagyon sok alap van ilyen, akár világszintű nagy eszközöket megmozgató alapok. Azonban mi saját magunk a környezettudatunk formálásával nagyon sok mindent megtehetünk egyénenként. A legnagyobb probléma a tudat kapcsán az, hogy az a kollektív tudat sajnos csak egy szemlélője ennek, és egy hírbefogadója ennek a folyamatnak. Ott, ahol tevékenyen lépni kellene ebben az ügyben, akár a technoszférának, vagy a technokráciának, vagy a társadalom különféle rétegeinek, vagy vezető rétegeinek, ez sajnos valamilyen formában nem mindig prioritásként szerepel. És azután jönnek elő a nagyobb problémák. A vízhiány az alapvetően ugye össze lehet kapcsolni, és vannak különféle bemutatott összefüggések is, hogy a széndioxid emelkedésével az elmúlt 25 évben arányosan ugye csökkent maga a vízhozam. Tehát a vízhozamok a vízmennyiségeknek a csökkenése. Na most, ha a vízről beszélünk magáról, mint problémáról, mint abiotikus tényezőről, ami nagyon fontos ahhoz, illetve a legfontosabb talán az életünkben a levegő mellett, hogy figyelembe vesszük azt, hogy a vízmennyiségnek a csökkenése a felszíni vizek esetében az jelentősen össze van kötve az utánpótláshoz, tehát maga azon a klimatikus hatásról, amiről kezdtünk beszélni, például a mi esetünkben a Duna és a Rajnának az esetében is, nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy ezek a gleccserek, maga a jég és hótakaró, ami alapvetően ugye utánpótlásként van jelen, vagy szolgál a lefolyó vizeinkbe, illetve elkerül a folyókba. Ezeknek, mivel hogy a gleccsereknek a szintje is, mondjuk az alpesi gleccsereknek a nagysága, vastagsága, tehát maga a térfogata teljes mértékben lecsökkent, így ezek az utánpótlások elmaradnak. És ezek már évtizedek óta fokozatosan, folyamatosan, lassan, de bekövetkeznek, illetve ha emiatt jönnek a problémák általában, akkor azért jönnek, mert ezek a mennyiségek a megolvadásból olyan időszakban érkeznek, ez a kevés mennyiség, nem úgy, mint például 20-30 évvel ezelőtt, amikor megfelelő utánpótlással tudtak ezek a folyók alapvetően vizet hozni, illetve vizet vinni tovább. Lecsökkent ez a mennyiség, és hát lényegében itt az a legnagyobb probléma, hogy a vízhozamnak a mennyisége az erősen ezzel összekötött, mert a kis utánpótlás miatt valójában teljes mértékben úgy alakul a helyzet, hogy március-áprilisban ezek a vízhozamok valójában, amely abban a kis olvadásból keletkezik, nem teljesen tudja ezt a magas hőmérsékletű asszályos időszakot lefedni. Az előző időszakban is tapasztaltunk nagyon hasonló helyzeteket, igaz, néha ingadozott ez a helyzet is, de ez a márciusi-áprilisi vízhozam plusz, ami érkezik onnan, az valójában nem tart ki erre az asszályos júniustól egész szeptember-októberi időszakig. Valamikor ez a vízhozam, ami a lefolyásból, illetve az olvadásból keletkezett, teljes mértékben tudta tartani azt a szintet, ahol maga a vízi közmű működés tudott zavartalanul működni, az energiatermelés szintén tudott működni. Sajnos ma olyan kritikus szintre estünk egyrészt emiatt is, hogy teljes mértékben még az energia problémákat is előhozza ez az alacsony vízszint. Ez az egyik föltétele csak annak, illetve az egyik tényezője annak, hogy ilyen helyzet alakult ki a felszíni vizek kapcsán. A másik nagyon fontos probléma, és nagyon sok hidrológiai szakember is egyezik azzal talán, hogy valahol a probléma régebbi eredetű is lehet, illetve kihatással van maga erre a mostani helyzetre, amihez kombinálódott ez a klímaváltozás. Az, hogy annak idején ugye maga a szabályozás, a vízszabályozás kapcsán teljes mértékben átalakultak ezek a vízlefolyások, teljes mértékben leengedjük ez a vizeinket, nem tartjuk meg ezeket a vizeket, tehát maga a természetes állapotban azok a vizes területek, illetve amelyek a régi vízszabályozás előtti időszakban voltak, azok táplálták a talajt. Igen, lehetséges, hogy nagyobbak voltak a belvizek, volt több láp, mocsaras rész, de alapvetően a természet így módon nem tudott elsivatagosodni. Ma már ezeket ugye a mezőgazdaság, vagy akkor modernnek, vagy időszerűnek történő mezőgazdaságnak a megreformálása, átalakítása, ugye a lecsapolások miatt ezek a területek teljesen átalakultak, és alapvetően most már nem tudunk tartalékokról se beszélni, talajvíz tartalékokról. Ilyen szempontból nagyon sok szakembert hallgatva is informálódtam, és hát az a véleményük alapvetően, hogy talán vissza kellene hozni azokat, és rákényszerülünk arra a tájjellegű gazdálkodásra, amely talán részben vagy egészben jelen volt valamikor, azzal, hogy maga a talaj egy pufferzónaként, tehát tárolóként fogadja be ezeket a vizeket, amelyeket mi ugye a vízszabályozás kapcsán nem tartunk meg és tovább juttatjuk.
3: Hogyan kell foglalkozni az egyszerű polgárnak, lakosnak a klímaváltozással? Mert mindenütt erről hallani, hogy klímaváltozás így, klímaváltozás úgy, de mit tehet kis lépésként akár egy egyszerű lakos annak érdekében, hogy ez a klímaváltozás nem sokat, de ha sokan jól, pozitívan viselkedünk, úgymond, akkor talán összesítve valamilyen eredményt is tudna hozni.
4: Maga a társadalom...
3: Hát, hogy megállítani nem lehet a klímaváltozás, nyilvánvaló.
4: Igen, részben, amiről beszéltem is, hogy a társadalom, illetve a társadalomnak bizonyos vezető rétegeinek alapvetően, akik mozgatják ezeket az alapokat, pénzeket, de maga az államok is nagyon fontos, hogy prioritásként kezeljék ezeket a kérdéseket. Tehát ide elsősorban beruházásokra azért szükség van. Tehát különféle csapadékvíztározók is egyfajta megoldás. Én most nem szeretnék belemenni abba a kérdésbe, hogy mennyire jó megoldás, de ahogy szokták mondani, a jó megoldás is valamilyen formában segít. Lehet, hogy nem épp a legjobb. De különféle ilyen vízügyi tevékenységeket, illetve beruházásokat kellene ahhoz, hogy megtartsuk ezeket a vizeket elsősorban.
3: És nem csak a vizekről, hanem a levegőről is szó van.
4: Így van. Itt már érintjük akkor a környezet tudatosságunk minden irányát vagy ráhatását. Ugye kevesebb közlekedésből származó emissziós gáznak a kiuttatása, hatékony családonkénti energiafelhasználás. Ami elsősorban ugye megint azt mondom, hogy a mai 21. században egyik meghatározója, hogy egy olyan irányba megyünk, hogy a kényelem és a komfortban nagyon nehéz lemondani, de ha elérkezünk ahhoz a tudathoz, hogy ezt nagyon ügyes mérlegeljük, mint ember, mint család, mint társadalom, akkor talán egy kicsit rá tudunk ebbe segíteni, hogy ne teljes mértékben hagyjunk teret a kényelemnek és a komfortnak oly módon, hogy nem vesszük észre, hogy ezzel mit okozunk.
3: Az segít-e a megoldás megtalálásában, hogy mind több tudós szakember foglalkozik a klímaváltozás kérdésével? Segít, vagy inkább csak látszattevékenységről van szó?
4: Erre nagyon nehéz válaszolni, mert itt azt hiszem, hogy alapvetően a jó szándék megvan. Tehát maga a tudósok részéről és a feladatukat tekintve a kutatásokat, illetve maga azokat a jelentéseket, ami figyelmezteti a társadalmat ilyen szempontból, egy elvégzett munkának tekinthető. Tehát maga az a tudományos idézőjelbe figyelmeztetés vagy jelentés, ami legelőször talán akkor hívta fel a környezetvédelmi problémákra a figyelmet. 1960 körül, amikor a Római Klub megalakult, itt az összes világtudósa összeült, és arra jöttek rá, hogy így módon használják el a fosszilis energia, illetve nyersanyagokat, illetve fosszilis energiát ilyen mértékben használják, akkor nagyon gyorsan is teljes mértékben óriási környezetvédelmi problémák jelennek meg. Azóta azért eltelt időszak, tettek is emiatt, transformálódott, átalakult helyzetről beszélünk, azonban ugye a fejlődés, a gazdaságnak, a fogyasztói társadalma globális értelemben csak eldöntötte ezt a kérdést egy negatív irányba. Tehát akkor volna jó, hogyha teljes mértékben ez nagy tömegeket érintene, és elgondolkoznánk azon, hogy valójában a jövő az sajnos, ha nem cselekszünk, akkor maga a jelen pillanatában már el tud érni bennünket. Tehát, hogyha nem cselekszünk most, akkor nagyon hasonló és rosszabb helyzetek következhetnek be a jövőben, akár a vízutánpótlásban, maga a vízhelyzetben, és egyéb más kérdésben is, arról nem beszélve, hogy teljes mértékű túlnépesedés tapasztalható egyes részén a földeknek, a földrészeknek, illetve maga a kontinenseken, és már most, illetve az elmúlt időszakban is nagyon nagy probléma volt az ivóvíz hiány. Nem beszéltünk azonban, említettem többször a felszíni vizeket, de nem kell összekeverni azokkal a víztartalékainkkal, ami a föld alatt van, tehát a rétegvizeiben jelenleg azt az aranytartalékot használjuk mi is. Teljes mértékben a családok, a polgárok, tehát életfenntartás szempontjából.
3: Nem túl pozitív jövő felé tekintünk, csak azt tudom mondani, hogy reméljük, hogy a klímakutatás eredményeket hoz, ha kicsiket is, de azért összesítve majd mégiscsak megoldódnak ezek a rettentő súlyosnak látszó problémák.
4: Csak rajtunk múlik, ahogy szokták mondani. Ha már valamit teszünk, akár takarékoskodunk, és a kutyainkat nem használjuk maga különféle környezetarchitektúrás szempontjából, hogyha épp rendkívüli helyzet van, már akkor tettünk valamit. Értéke az nagyon fontos, annak a megőrzése, de nem minden áron.
3: Köszönöm szépen Gligor Gellértnek, a biotechnikai tudományok doktorának, hogy a vendégünk volt, és a klímakutatást egy kicsit megvilágítottuk, és rájöttünk, hogy mi is a lényege, illetve mi az, amiben az egyszerű lakosok, a polgárok is segíteni tudnak, hogy haladjon maga a tudomány, és annak pozitív eredményei legyenek.
4: Köszönöm a lehetőséget.
3: A mérleget hallották. A műszaki munkatárs Sóti Tamás nevében is köszöni a figyelmüket a szerkesztő Szabó Hangya Terész. A viszonthallásra.
1: Mi interjúk?
2: A vajdasági magyarságot érintő témák.
1: Előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
2: Mérleg.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az Esztékéből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STCable.tv.
1: Reklámot hallottak.

0: A legtöbb magyar sláger. Nálunk szól.
1: A 107,1 MHz-en. A régi zene hozzá.

0: a nyár.
1: Búcsúzhat a nyár, osonhat az ősz, tombolhat a tél.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Télen-nyáron a legnagyobb magyar slágerek szólnak.
3: A legnagyobb magyar slágerek szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik. Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
1: Reklámot hallottak.
2: 15 óra van.
3: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Hírek.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Dédics Zsuzsanna. Szeptember 14-én kezdi meg az állam a nyugdíjasoknak járó egyszeri támogatás kifizetését, jelentette be Alekszandr Vučić szerb elnök. A támogatás összege a nyugdíj nagyságától függően 20 ezer vagy 35 ezer dinár lesz. Emellett a nagykorú állampolgárok egyszeri 6 ezer dináros támogatásban részesülnek. A két támogatási program összesen mintegy 960 millió dinárba kerül, amelyet a privatizációs alapból és a költségvetésből finanszíroznak. Drágul a gázolaj, olcsóbb lesz a benzin, meghatározták az új üzemanyagárakat Szerbiában a következő 7 napra. Az eurodízel literenként jára 2 dinárral emelkedik, így 229 dinárba kerül. A benzin ára ezzel szemben 2 dinárral csökken, tehát 200 dinár lesz literenként a töltőállomásokon. Az új üzemanyagárakat minden pénteken 15 óráig teszik közzé. Hatalmas erdőtűz pusztított a horvátországi Omis térségében az éjjel. A lángok Lokva-Rogoznica felől terjedtek a tengerparti város irányába, a Fortica erőd pedig leégett. A tüzet az erős szél rendkívül gyorsan tovább terjesztette, több lakóépület és gépjármű is megrongálódott, illetve több száz lakost és turistát evakuáltak az éjszaka. A tűzben 36 ember sérült meg, közülük hetet az intenzív osztályon kezelnek. Az oltásban Canadair tűzoltó repülőgépek is részt vettek. Horvátország több megyéjéből, valamint Zágrából is érkeztek egységek a térségbe. Az útlezárások és a turisták tömeges távozása miatt Omisban jelentős torlódások alakultak ki, a város egyes részei pedig áram nélkül maradtak. Ez Horvátország történetének egyik legsúlyosabb erdőtüze. Minden nehézség ellenére idén is megszervezték a Green Future Fesztivált Zentán. A nagy színpadon a legnépszerűbb előadók lépnek fel, miközben az egyik kis színpadon egészen reggelig dübörög a techno, a másikon pedig a mai slágerekre lehet bulizni. Ma a nagy színpadon mások mellett fellép Reja Popovics és Devito. A szombati, zárónapon a Well Hello és Biba is az előadók között van. A fesztivál szervezői idén a korábbiaknál is nagyobb kihívással néztek szembe, hiszen az egyik legfontosabb anyaországi támogatási forrásukhoz nem jutottak hozzá. A szervezők ezért úgy döntöttek, hogy az idei lesz az utolsó Green Future Fesztivál.
2: Sport.
4: Milák Kristóf Európa csúccsal aranyérmet nyert 100 méteres pillangóúszásban csütörtökön a párizsi Európa-bajnokságon. A szám címvédője és olimpiai bajnoka 49,48 másodperces idővel diadalmaskodott, ezzel mindössze 300-addal maradt el az amerikai Caleb Dressel világrekordjától. A szám másik magyar döntőse, Kós Hubert 50,25 másodperces egyéni csúccsal negyedik lett.
2: Időjárás.
4: Szabadkán 30 fok van, holnap folytatódik a napos idő, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. Kora reggelre még több felé felfrissül a levegő, a minimumok 18 fok körül alakulnak, a legmelegebb órákban pedig 33 fokot mutathatnak a hőmérők.
5: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Mi házhoz visszük a híreket.
6: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.

0: ajánló következik.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
4: Friss hírek?
5: Megvan.
6: Okay.
4: Retrós lágerek?
5: Az is.
6: A
5: múlt dallamai?
4: A jelen hírei.
5: Retrózene és friss hírek egy hullámhosszan.
4: A 107,1-en.

0: A Szabadkai Magyar Rádióban az Illés, az Omega, a Metro.
1: A legendák nálunk szólnak.
2: SMR.

0: Kiváló minőségű frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisdadonovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431 és 064 161 06 25. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Háziasszonyok, figyelem, megkezdték a paradicsomlé árusítását augusztusban a Szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándusi utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon. 063 822 67 39 a hívható telefonszám. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannon RTV honlapján is, a www.pannonrtv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
2: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
2: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
2: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ajánló következik.
4: A Szabadkai Munkás Jézus plébánia és a keresztény értelmiségi kör szeretettel meghívja önt 2026. október 9-én és 10-én megrendezésre kerülő Váci zarándoklatra. A program része a Fóti Szeplőtelen Fogantatás templom meglátogatása. Kisvonatos városnézés Vácon, másnap részvétel a Zarándoklata Hazáért rendezvényen és az ünnepi szentmisén a Váci Székesegyházban. Jelentkezési határidő augusztus 31. Bővebb információ a keresztény értelmiségi kör irodájában, a 024 552 539-es telefonszámon, vagy a kek@kek.org.rs e-mail címen. Szeretettel várunk minden zarándokot. 024 552 539.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
5: Ajánlót hallottak.
6: Szabadkai Magyar Rádió,
5: ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
7: Mert ami jó, az jó.

Mondd azt, hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, ne leget hozz, hogyha fázom, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: Reklám következik.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Reklámot hallottak.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton Szabadkán és Palicson.
5: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
4: Az ünnepi szent misét dr. Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Teréz székesegyházban 17 órától.
5: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodóvásáros sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
4: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
5: 21 órától népünnepély.
4: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.
6: 16 óra van.
7: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
8: Híradó.
9: Szeptemberben érkezik az egyszeri támogatás. A jelenlegi 550-ről 600 euróra emelkedhet a minimálbér. Drágul a gázolaj, olcsóbb a benzin. Hatalmas erdőtűz pusztított a horvátországi Omis térségében. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Zuzanna. Következnek a részletek. Szeptember 14-én kezdi meg az állam a nyugdíjasoknak járó egyszeri támogatás kifizetését, jelentette be Alekszandr Vučić szerb elnök. A támogatás összege a nyugdíj nagyságától függően 20 ezer vagy 35 ezer dinár lesz. Emellett a nagykorú állampolgárok egyszeri 6 ezer dináros támogatásban részesülnek, mondta Vučić. Hozzátette, hogy minden nagykorú állampolgár szeptember 7-től jelentkezhet a 6 ezer dináros támogatásra, a kifizetések pedig szeptember 22-én kezdődnek meg. A két támogatási program összesen mintegy 960 millió dinárba kerül, amelyet a privatizációs alapból és a költségvetésből finanszíroznak. A jelentkezés módjáról egyelőre nem közöltek információkat. A jelenlegi 550-ről 600 euróra emelni a minimálbért jövőre a szerb kormány, közölte Siniša Mali pénzügyminiszter a munkáltatók és a szakszervezetek képviselőivel folytatott egyeztetést követően. Ez 9,2%-os emelést jelentene. A miniszter szerint a növekedés terheinek jelentős részét az állam vállalná át, ezért ugyanilyen mértékben emelnék a jövedelem adómentes részét is. Máli emlékeztetett arra, hogy a kormány tervei szerint jövőre az átlagkereset elérheti az 1400, az átlagnyugdíj pedig a 650 eurót. A cél az, hogy a minimálbér 2027 végére ugyancsak 650 euróra emelkedjen. A pénzügyminiszter szerint a gazdasági mutatók lehetővé teszik a béremelést, az idei gazdasági növekedés legalább 3,3%-os lehet, miközben a júliusi infláció 1,9% volt. A minimálbér összegéről kedden tárgyal a Szociális-Gazdasági Tanács, amennyiben nem jutnak megállapodásra, a döntést a szerb kormány hozza meg. Folyamatosan átadhatók az üzemanyag számlák az e-agrár online rendszerben, azzal, hogy a visszaigényelhető összeg nagyban függ a jövedéki adó változásától, így nem biztos, hogy az igénylő az eddigi 50 ezer dináros összeget kapja majd vissza. emelte ki Skutera Éva magyarkanizsai falugazdász. Hozzátette, ezeket a számlákat december végéig át tudják adni a termelők, a rendszer pedig akkor fogadja el, ha azon fel van tüntetve a gazdaság bejegyzési száma. Fontos még kiemelni a területalapú támogatások lefedését is, amelyek számlákkal történnek. 2026-ban ez alól kivételt képez a lucerna, a here, a vetett fű, az aromatikus és gyógynövények.
0: Ezen kívül kivétel még 2026-ban az is, hogy azokat a számlákat is elfogadják, amelyeken nincs feltüntetve a gazdaságszám, mégpedig 2025. augusztus 1-től 2026. július 31-ig terjedő időszakban keletkezett számlákról van szó. Fontos, hogy elfogadható számlák a vetőmag, a szaporítóanyag, a műtrágya, beleértve a lomtrágyát is, valamint a növényvédőszert, beleértve a tapadószert is. Amikor adjuk át a számlákat, a fiskális számlán szereplő összes tételt egyenként be kell sorolni ezek kategóriák valamelyikébe.
9: Drágult a gázolaj, olcsóbb lett a benzin, meghatározták az új üzemanyagárakat Szerbiában a következő 7 napra. Az eurodízel literenkénti ára 2 dinárral emelkedett, így 229 dinárba kerül. A benzin ára ezzel szemben 2 dinárral csökkent, tehát 200 dinár lesz literenként a töltőállomásokon. Az új üzemanyagárakat minden pénteken 15 óráig teszik közzé. Hatalmas erdőtűz pusztította a horvátországi Omis térségében az éjjel. A lángok Lokva-Rogoznica felől terjedtek a tengerparti város irányába. A tüzet az erős szél rendkívül gyorsan tovább terjesztette. Több lakóépület és gépjármű is megrongálódott. Több száz lakost és turistát evakuáltak. Az oltásban Canadair tűzoltó repülőgépek is részt vettek. Horvátország több megyéjéből, valamint Zágrából is érkeztek egységek a térségbe. Csernai Panna összeállítása.
6: A tűz mintegy 900 000 hektárnyi területet érintett. Péntek reggelre Omis és Lokva-Rogoznica térségében már nem tomboltak a lángok. A tűzoltók azonban továbbra is a teljes területet vizsgálják, és utómunkálatokat végeznek. A helyszínen 286 tűzoltó dolgozik 93 járművel, az oltásban pedig 4 Canadair repülőgép is részt vesz. A szabadkai Nikola Perusic a tűztől délre fekvő Piszák faluban tartózkodott, ahol szintén közel kerültek a lángok a településhez.
8: A hegy, a magas hegy a Velebit között és a tenger között ugye nagyon, hogy mondjam, szűk. És amikor elindul a láng a tűz, akkor egyszerűen totálisan leállítsa a forgalmat is, akkor nehéz föltalálni magukat. Na most, ami reggel történt, az, hogy sokan már reggel 7 órakor elmentek a boltban megvenni, amit kell, amire szükség lehet ilyen esetben. Akik bírtak, lerövidítették így páran a nyaralást, mert ugye még ijedtek, hogy ez nem tudni pontosan, hogyan fog, meddig fog tartani és hogyan. De úgy vettük észre, hogy itt van az előbb is, nem tudom mennyire lehetett hallani, pont ezek a kanadérek, ezek a repülők, ugye, amik szövetszedik a tengervizét is, az a tűzoltóznak, szóval nagyon jól működnek, úgyhogy most már itt azt hiszem, hogy jóformán senki sem fél.
6: A tűz miatt több mint 2000 embert evakuáltak, közülük jelenleg mintegy 1500-an tartózkodnak az Omisi befogadó központban. A lángok számos házat és gépjárművet megrongáltak, turisztikai és vendéglátó helyeket is kár ért. A tűz Brács szigetéről is jól látható volt. Kolléganőnk Anus Beatrix éppen Szutivánban nyaralt, amikor az Omis térségében pusztító lángokat és hatalmas füstöt is észlelte.
10: Tegnap este 8:30-9 körül a helyi kikötőből figyeltünk fel arra, hogy a túlparton Split közelében Omis irányába lángol a hegyoldal. Már akkor nagy füstöt lehetett látni, a helyzet pedig az éjszaka folyamán tovább súlyosbodott. Hajnalra a füst még erősebbé vált, és Szutivánban már hamu is hullott, ami a parkolóautókon is reggelre jól látható volt.
6: A tűzben több tucatnyi ember sérült meg, néhányukat az intenzív osztályon kezelik, állapotuk kritikus. A tűz keletkezésének pontos okát egyelőre vizsgálják. Nem megerősített információk szerint tűzijáték vagy akár egy égő cigarettacsik is felelős lehet. A tengerpart felé vezető főutakat lezárták.
9: Továbbra is aktív az Etna. Augusztus 6-a óta folyamatosan ontja a lávát és a vulkáni hamut. A legfrissebb jelentések szerint a kataniai repülőtér lezárását ismét meghosszabbították. A járatok forgalmát augusztus 15-én, szombaton hajnali 2 óráig felfüggesztik. Az elmúlt héten emiatt már több száz járatot kellett törölni, vagy más repülőtérre átirányítani, ami komoly fennakadásokat okoz a nyári turista szezonban. A hamu korábban már Máltáig is eljutott, ahol szintén nyárattörléseket és késéseket okozott. A szakemberek folyamatosan figyelik az Etna működését, mert egyelőre nem tudni, mikor ér véget a mostani, szokatlanul hosszan tartó kitörési szakasz. A hatóságok közben arra kérik az utasokat, hogy indulás előtt mindenképpen ellenőrizzék járatuk állapotát a légitársaságuknál. A pontos idő 16 óra 9 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Képzőművészek mesterműhelye Bácskosút falván döntőbe jutott világos. Jönnek a részletek. Újabb fontos vatikáni megbízatást kapott Németh László bíboros belgrádi érsek. 14. Leó pápa a Szentszék gazdasági tanácsának tagjává nevezte ki a vajdasági származású főpásztort. A pápa összesen 8 új tagot nevezett ki a testületbe. A gazdasági tanács a Szentszék pénzügyi működésének egyik meghatározó szerve, amely a római kúria, valamint a Vatikánhoz kapcsolódó intézmények igazgatási és pénzügyi tevékenységét felügyeli. Ferenc pápa 2024. decemberében bíborossá kreálta, ezzel ő lett a katolikus egyház történetének első szerbiai bíborosa. Németh László az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának alelnöke is. Új megbízatásával tovább erősödik szerepe a Szentszék ki döntéshozatalban. Különbözőek vagyunk, de együtt vagyunk értékesek. Ez volt a mottója annak a toleranciát népszerűsítő tábornak, amelyet a héten rendeztek meg Martonoson. Az 5 és 10 év közötti gyerekek különböző játékos foglalkozásokon vettek részt, amelyek során az elfogadásról, az egymás iránti megértésről és a különbözőségek tiszteletéről beszélgettek. Korom Sarolta a mikrofonnál.
11: Tartalmas hetet zárnak azok a martonosi fiatalok, akik részt vettek az idei tolerancia táborban. A gyerekek ügyességi és logikai játékokban próbálhatták ki magukat, miközben közösen beszélgettek érzéseikről, egymás megértéséről, a különbözőségek elfogadásáról és az együttélés fontosságáról. Fekete Eliza.
12: Beszélgettünk arról, hogy mi is az a tolerancia, hogy működik. Azt jelenti, hogy egymást el kell fogadni úgy, ahogy van, és ezt elég sokszor gyakoroltuk is a héten. Játékokban is, beszélgetve is.
11: A tábor egyik legfontosabb célja az volt, hogy a gyerekek megtapasztalják azt, hogy a közösség ereje éppen a sokféleségben rejlik. Azt is megtanulhatták, hogyan forduljanak nyitottsággal és megértéssel társaik felé. Demus Ágnes, szervező.
13: Most az volt a célunk ezzel a táborral, hogy egy kicsit megmozgassuk őket, egy kicsit az úgynevezett gondolataikat próbáljuk terelni arra, hogy nem mindenki egyforma, mások vagyunk, tehát ha másik személyiséget el kell fogadni, figyelni kell rá, ugyanúgy az iskolában is, vagy itt is.
11: A tábor a tartományi oktatási titkárság támogatásával valósult meg.
9: Megrendezték Bácskosút falván a Mesterműhely Nemzetközi Művésztelepet. A találkozó hanyományosan kiváló alkalmat teremt arra, hogy a már elismert, befutott alkotók összejöjjenek, ihletet merítsenek, és megosszák egymással szakmai tapasztalataikat. Horváth Kátai Orchidea tudósít.
14: A Bácskosút falvi 9+1 nemzetközi művésztelep idén is megnyitotta kapuit az alkotók előtt. Léphavsz Pál újvidéki karikatúrista visszatérő vendég a tábornak, kedveli az itteni közösséget és az alkotói légkört. A résztvevők minden évben tisztelettel adóznak a művésztelep alapítója, Novák Mihály emléke előtt, akinek szellemisége és egyénisége ma is jelen van itt. Léphavsz Pál ezúttal vásznon akrillal jelenített meg különleges színhatásokat, hangsúlyozza, hogy a művészet lehetőséget ad az embereknek a kilépésre és a világról alkotott véleményének megosztására.
15: Hogy mit csinálunk? Ugye hát a művészetlep az olyan, mint egy veranda. Az ember kiül, ott nem dolgozik, meditál, csinál valamit. Szükségünk van a verandára is az életünkben, nem csak a munkára, komoly munkára, hanem néha le kell ülni, néha meg kell állni. Én így képzelem el a művésztelepet. mert a művésztelepen nem az életművünket alkotjuk meg, nézzük egymást, beszélgetünk, néha fogásokat tanulunk, néha pedig azt látjuk, hogy milyen csodálatos munkákat végeznek.
14: Péter László herceghalmi grafikus ritkán jár alkotó táborokba, Báskosút falván azonban élvezettel dolgozik. A körülmények és a jó társaság belopta magát a szívébe. Itt nincs kötött tematika, minden alkotó saját elképzeléseit és egyéni látásmódját valósíthatja meg. Péter László, herceghalmi grafikus.
16: Hát főként rajzoltam meg, főleg rajzoltam is linómetszéssel. Töltöttem az időt, most próbálok festeni, illetve hát vannak elképzeléseim, hogy mit kellene még a hónapi napon még valóra váltani. A nyomtatás az kézi nyomtatás, úgyhogy kihívás volt, mert gyerek ifjúkorom óta nem nyomtattam kézen linót. Egy kicsi nehéz művelet, hosszadalmas, és ugyankor, hogy jó az eredmény, akkor meg vagyok elégedve vele.
14: Az idei mesterműhelyben 14 alkotó vesz részt. A művészek Szerbiából, Magyarországról és Svédországból érkeztek, a munka során pedig a legkülönfélébb technikákat alkalmazzák. Forró Krisztián társszervező.
17: Van szobrászunk, aki kész anyagot hozott, hiszen nem mindenki tud a tábor egész ideje alatt részt venni a művésztelepen, így kerámiából készített különféle madárformákat, illetve különböző grafikai technikával, illetve akrillal, akvarellel, olajfestékkel festenek, van, aki vegyes technikával.
14: A táborban született alkotásokból rendezett kiállítást augusztus 22-én, szombaton 19 órától tekinthetik meg az érdeklődők a Báskosútfalvi művésztelepen.
9: Strandkönyvtár nyílt a palicsi homokos strandon, az olvasók önkiszolgálással kölcsönözhetnek könyveket. A napozás mellett egy kis olvasással is színesebbé tehetjük ezzel a nyári pihenést. A Palics Park Kft. Pedig arra biztatja a strandolókat, hogyha van otthon jó állapotú, kiolvasott könyvük, azt helyezzék el a polcon, ezzel is bővítve a választékot. Vajtai Viktória riportja.
18: A Palics Park Kft. Kezdeményezése a bizalomra épül. A látogatók szabadon választhatnak a polcon található kötetek közül, majd azokat később visszavihetik. A strandkönyvtár célja, hogy az olvasás is a pihenés és a kikapcsolódás része legyen. Bálint Novák Mirella, a Palics Park Kft. Igazgatója.
19: Igazából volt egy önkéntes felajánlónk, aki ezzel az ötlettel állt elő, hogy ő szeretne ajándékozni egy ilyen könyvtárat, egy polcot, egy szekrényt a palicsi tóparton, a homokos strandon, hogy tehát az ide látogatók, a vendégek kivehessenek könyvet, elolvashassák, élvezhessék ugye egy könyvtársaságában itt a palicsi tó partját, és aztán visszahelyezzék, illetve, hogyha van otthon saját könyvük, amit kiolvastak, vagy nincs rá szükségük, akkor azt azzal gazdagíthassák a könyvtár kínálatát.
18: Az ötlet jól illeszkedik a nyári olvasási szokásokhoz is. A Szabadkai Városi Könyvtár tapasztalatai szerint az idei nyári időszakban egyre több fiatal érdeklődik a könyvek iránt, sokan pedig éppen a pihenéshez keresnek maguknak olvasnivalót. Varga Patrícia, a Szabadkai Városi Könyvtár könyvtárosa.
20: Nagyon sokan jönnek a nyár folyamán is, mert ugye mennek nyaralni, és akkor ilyenkor inkább a könnyed nyári olvasmányokat viszik ki, és sokan, sokkal többen jönnek, mint eddig. Szinte megduplázódott, meg háromszorosodott az olvasóinknak a száma a nyár folyamán.
21: Milyen könyveket szoktak olvasni?
20: Most nagyon népszerűek a nyári könyvek, a romantikus könyvek, a könnyed kikapcsolódáshoz alkalmas könyvek főleg.
18: A palicsi strandkönyvtár választéka még folyamatosan alakul. Jelenleg főként szerb nyelvű, népszerű irodalmi művek találhatók itt, de magyar nyelvű kötetek is helyet kaptak a polcokon. A kezdeményezés iránt már most van érdeklődés. Többen az interneten jelezték, hogy saját, kiolvasott, jó állapotú könyveikkel is bővítenék a kínálatot.
9: Minden nehézség ellenére idén is megszervezték a Green Future Fesztivált Zentán. A nagy színpadon a legnépszerűbb előadók lépnek fel, miközben az egyik kis színpadon egészen reggelig dübörög a techno, a másikon pedig a mai slágerekre lehet bulizni. Ma a nagy színpadon mások mellett fellép Relja Popovic és Devito. A szombati zárónapon a Well Hello és Biba is az előadók között van. A fesztivál szervezői idén a korábbiaknál is nagyobb kihívással néztek szembe, hiszen az egyik legfontosabb anyaországi támogatási forrásukhoz nem jutottak hozzá. A szervezők ezért úgy döntöttek, hogy az idei lesz az utolsó Green Future Fesztivál.
3: Sport.
9: Bejutott a Birminghami Atlétikai Európa Bajnokság döntőjébe Világos Adrianna. A 22 éves gerelyhajító számára nehezen indult a selejtező. Első kísérletére 50,73 méter dobott, a második sorozatban pedig belépett. Az utolsó kísérletével 57,25 méteres eredményével végül sikerült biztosítani a helyét a döntőben. Ez elmarad az idei legjobbjától, a 63,83 métertől, de a továbbjutáshoz elegendő volt. A selejtező legjobbja, a svájci Leoni Hügli volt 62,33 méterrel. A másik szerbiai induló Marija Vucenović 54,90 méteres eredményével a 19. helyen zárt, így nem került be a döntőbe. A női gerelyhajítás fináléja vasárnap 20 óra 55 perckor kezdődik. Csókán nyári edzőtáborban készülnek a fiatal asztali teniszezők a következő idényre. Az elmúlt hetekben nem volt hiány kemény munkából. A játékosok számos csoportban napi több órás edzéssel készültek, a zárónapot pedig egy barátságos versennyel koronázták meg. Szabó Regina járt a helyszínen.
5: A pingponglabda az elmúlt három hétben reggeltől estig pattogott a csókai asztali teniszklubban. A technikai gyakorlatok mellett a fizikai felkészítésre is nagy hangsúlyt fektettek, hiszen a versenyeken a megfelelő erőnlét is elengedhetetlen. Szőregi Petra, csóka.
22: Körülbelül 7 éve kezdtem. Nagyon jó a tábor, jó a közösség, jó, hogy sokan vagyunk, és hogy megismerkedünk.
5: Kimerítő volt? Sok mindent csináltatok?
22: Igen, volt ilyen kondíció is. Néha délelőtt mentünk futni, és ugye pingpongoztunk utána.
5: És mikor indul a szezon?
22: Szeptember 1-től kezdődik, és utána már decemberig megy.
5: Az asztali teniszben a gyorsaság és a technikai tudás mellett a jó kondíció is meghatározó. A folyamatos lábmunka, a gyors irányváltások és a hosszú mérkőzések ugyanis komoly fizikai állóképességet követelnek. Ambrus Tíme a versenyzőként és edzőként is jól ismeri ennek a sportnak a kihívásait, számára pedig az egyik legnagyobb siker, amikor látja, mennyit fejlődnek a fiatalok.
23: Szerdán érkeztünk, most egy háromnapos edzőtáborba jöttünk. Az egyesületünktől 4 játékos jött, a Komlósi Nóra, Komlósi Sára, Nagy Zsófia és a Varga Hanna.
5: És milyen itt?
23: Nagyon jól érezzük magunkat, változatosak az edzések. Nem csak pingpong van, voltunk úszni is, vannak kondi edzések, úgyhogy nagyon jó.
5: A fiatalok a 3 hét alatt több tapasztalt játékostól és szakembertől is tanulhattak. Kormányos László, a Csóka Goodwill Asztali Tenisz Klub szakmai koordinátora.
24: Szeretném megköszönni a Nagy Kikindai Galácka MB1-es csapatok, női fiú csapatoknak a képviselői jártak itt több alkalommal, tehát a Horgosi, a Bajsai, a szomszédbeli és a volt játékosaink, akik bekapcsolódtak a gyermekeknek a technikai képzésére, megalapozására és a következő idénynek a mind jobban való szerepléséhez.
5: 3 új játékossal erősített a csókai csapat. Reményeik szerint lendületes és ígéretes idény elé néznek.
9: A pontos idő 16 óra 21 perc, híradónkat hallották.
3: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén 31 fok van. Holnap folytatódik a napos idő, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. Kora reggelre még többfelé felfrissül a levegő, a minimumok 18 fok körül alakulnak, a legmelegebb órákban pedig 33 fokot mutathatnak a hőmérők. Én már a köszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap 10 órától Agárdi Gábor érkezik friss hírekkel.
25: Időjárás.
26: Közlekedés. A mindennapok hírei
25: a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: a 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
1: Szabadkai Magyar Rádió, ahol
2: a dal most neked szól,
1: a 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik.
1: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a Prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Reklámot hallottak.

0: Hallgasson bennünket androidos készülékén is. Töltse le a Pannon Rádió applikációját, és ott válassza a Szabadkai Magyar Rádiót.
1: Az interneten és a 107,1 MHz-en is.
2: SMR.

0: Reklám következik. Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
5: Reklámot hallottak.
6: 17 óra van.
7: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
8: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
9: Friss hírekért kattintson a panonrtv.com-ra.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Reklámot hallottak.

0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
2: Mert ami jó, az jó.

0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket szerettünk.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton Szabadkán és Palicson.
2: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
1: Az ünnepi szentmisét dr. Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Teréz Székesegyházban 17 órától.
2: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodóvására sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
1: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
2: 21 órától népünnepély.
1: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
2: Médiatámogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: 18 óra van.
5: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
6: Ne állítsanak az állomáskeresőn, mert önök jó helyen járnak.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
7: Hangi egy koktél.
6: Minden pénteken 18 órától
8: Hangi egy koktél.
6: Heti könnyű zenei turmix.
9: A Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1-en.
8: Ahova a régi kedvencei is visszajárnak. Hangi egy koktél. A Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1 MHz-en.
6: Hangi egy koktél szerzője Tomislav Jakovjevics nevében köszönti Önöket Nagáti Gábor.
10: A ma esti koktél egy zenei utazásra hívja Önöket. A zenés cirkáló finoman siklik át a földközi tengeren, keletről nyugatra, a görögöktől a spanyol határokig. Felejthetetlen dallamokat hozva magával ezekről a területekről. Miközben a földközi tenger zenei hullámain hajózunk, üdítő hangjegy koktélt keverünk.
6: Műsora most Olaszországba kalauzolja Önöket.
11: És a műsor szerkesztője miről is beszélne másról ma este, ha nem a nyaralásról. Csak hogy emlékeztessem Önöket, Csepregi Éva is kérdezi, hova a tengerre? Hova a tengerre? Hát induljunk a célpontok egyikéig.
6: Műsora most Olaszországba kalauzolja Önöket.

0: sei la mia estate che ritorna.
1: Zenei slágerek, amelyekre máig emlékezünk.

0: Hangjegy koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hangjegy koktél. A Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en.
1: Hajózunk Szicíliáig, majd irány Palermo.

0: játék.
1: Pizza.
0: Paolo Rossi.
2: El balón para Paolo Rossi. Y gol!
1: Milan.
3: Milan have the lead that they deserve. Champions League season.
1: Fiat.
4: Luciano Pavarotti.
0: Olaszország.
1: Olaszország. Mi mást is keverhetnénk a koktélunkba, ha nem olasz dalokat.
0: Adj egy koktélt.

ahova a régi kedvencei is visszajárnak. Hangjegy koktél. A Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1 MHz-en.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton Szabadkán és Palicson.
2: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
1: Az ünnepi szentmisét dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Terész Székesegyházban 17 órától.
2: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodóvására sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
1: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
2: 21 órától népünnepély.
1: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: 19 óra van.
5: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
6: A Szabadkai Magyar Rádióban.
7: A retro kavalkát hozza a régi dalokkal.
8: A 107,1 MHz-en.
7: Emlék.

0: Nálunk a régi slágerekkel mentek ki a divatból. Szabadkai Magyar Rádió.
1: A legendák nálunk szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mert ami jó,
0: az jó.

0: A legendák nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
2: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább.

feels so good. You're lying here next to me. I love you.

0: A régi idők slágerei,
1: a 70-es évek kedvencei,
0: a Szabadkai Magyar Rádióban,
1: ahol a retró slágerek laknak. A 107,1-en.

Én ezt hallgatnám. És ezt. Meg ezt. No meg ezt. Ha ön is, akkor 107,1 SMR.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as évek,
0: a 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: És most vissza a 80-as évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: 20 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Volt egyszer egy Jugoszlávia.
3: Volt egyszer egy Jugoszlávia.
0: Idézzük fel együtt.
2: Az egykori legnagyobb ex-jú slágereket.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1 MHz-en.

0: Legendás előadó.
1: Emlékezetes dalai a múlt ködéből.
2: Egy óra nosztalgia.
3: A legjobb retro zenék társaságában.
4: Ex-jus lágerek.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
5: A 107,1 MHz-en.

0: Ha ön kedveli az ex-jú slágereket, akkor kapcsoljon a 107,1 MHz-re.
1: Minden hétfőn, pénteken és szombaton 20 és 21 óra között.
0: Tekerje fel a hangerőt. És...
1: ne állítson az állomáskeresőn.

0: 20 és 21 óra között.
1: 20 és 21 óra között.
0: Exius lágerek a 107,1-en.
2: Idézzük fel együtt.
1: Az egykori legnagyobb Exius lágereket.
0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: 21 óra nosztalgia.
1: Exjú slágerek 20 és 21 óra között. Exjú slágerek
2: a Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1-en.

0: Ex-jú-slágerek.
1: Ex-jú-slágerek.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ex-jú-slágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: A bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Csak
0: retro. Dalok, melyeket szerettünk.

0: stresszes nap után lazítson,
1: lazítson, lazítson, lazítson.
0: A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
2: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: és most vissza a 80-as évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: Ki az?
1: Én, baby.
0: Én, baby. Nem ismerek én, baby.
1: Királynőm, engedj be.
0: Azt ne is reméld.
1: De hoztam neked egy kis virágot is
0: kicsit. Rend a hajadba és felejtsd el a címemet.
1: De hát tudod, hogy szeretlek.
0: Hát ide, ugye, nézd mit mond. Mit mond a szám, azt mondja, hogy a fügyel.
1: Ne légy ilyen durva, te...
0: Nem érdekel már a mesetet, mesetet.

0: Köszöntjük. A 107,1 MHz-en. Hello, hello. Üdvözöljük a magyar retrózenék frekvenciáján, a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Reggeltől estig.
2: Dalok, melyeket szerettünk.

és éjjel zene egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

90-es évekből a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Mi nem felejtettük el
1: a 70-es évek kedvenceit.
2: Mert a retro örök.
3: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: A 107,1-en.
5: Ahol a régi melódiák szólnak.

0: Esti koktél.
1: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
1: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

0: Önnek is megette az Autorádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvencei. Szabadkai Magyar Rádió. A

Nevem meg Elek. Estelente megahertzen kedvelem emek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján 23 óra múlt.
1: Ne állítson az állomáskeresőn! Fontos információ következik.
2: Hallom, engem!
1: Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
3: Miért?
1: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
2: Ez meg mi?
0: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
1: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: A 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
1: 107,1.

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyaráz a lényeg.

0: Esti koktél.
1: Esti koktél.
2: Esti koktél.
1: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a nosztalgia a divat.

0: minden este.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
1: A 107,1 MHz-en.

Éjfél múlt. Az új nap kezdetén is önnel a Szabadkai Magyar Rádió. Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: A 70-es, 80-es,
1: 80-as évek diszkós lágerei.
0: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit.
1: Változatosság a retro jegyében.
2: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: 107,1,
1: ahol a húrok izzanak,
0: és a gitárriffek dübörögnek.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Dirla.
1: Dobre, hvala.
2: A legjobb ex-hűslágerek nálunk szólnak. 107,1.